0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet egy kollégájának egy kaposvári üzemben. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodánkat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonc előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy védte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. A targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Két alkalommal is baleseteknél segítettek kedden a somogyi tűzoltók. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedd délután pedig Látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8-an utaztak, akik közül 2-en sérültek meg. Ennél az esetén a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az első magyar autógyár egykori székhelyét Aradon. A csaknem 3 milliárd forintos beruházást főként uniós támogatásból valósítják meg, a munkálatok pedig várhatóan 3,5 évig tartanak. Az 1980-ban alapított gyárban egykor személyautók, autóbuszok és teherautók készültek, később pedig ott gyártották a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és Budapest első 150 taxiját is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még

0: Kaposvár FM 91.2.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Amerikai játékost igazolt a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. Mobiltelefont próbáltak becsempészni egy fogvatartottnak egy budapesti börtönben. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága arról számolt be, hogy két hozzátartozó a látogatás során a plexifal fölött adta át a készüléket, de a felügyelők gyanúsnak találták a viselkedésüket és a motozás során megtalálták a telefont. Az ügyben a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, a hozzátartozók felelősségét pedig a rendőrség vizsgálja. Díjat alapított Dávid Sándor emlékére a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. Az elismeréssel a márciusban elhunyt legendás autósport újságíró és Forma 1-es kommentátor emléke előtt tisztelegnek. A díjat ezentúl évente egyszer ítélik oda, annak, aki a sajtóban vagy az online médiában a legtöbbet teszi a magyar autósport népszerűsítésért és a hazai autósport kultúra gazdagításáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor-zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszom, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit az vagyok, mint
1: egyébként
2: mindegy.
1: Egyébként az vagy.
2: Kétajtos gardrob szeker.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

mond, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Kinyitották kedden a Siózsilipet, de nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt, erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatások szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. A 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. Több ezer általános iskolás gyermek táborozhat idén nyáron a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A Balatonparti tábor augusztus végéig fogadja a diákokat vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, köztük egyszülős, nagycsaládban élő és tanodás gyerekeket is. A résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. A teljes ellátás biztosító táborért a gyermekek szüleinek mindössze 1000 forintot kell fizetniük. Vádat emeltek a Pécsi Sürgősségi Klinika 4 ápolója ellen, mert többször ájulásig vertek egy ittas férfit tavaly novemberben. A férfit fejsérülésekkel vitték be, és az ittassága miatt a detoxikálóban helyezték el. A részeg sírult azonban agresszív volt az ápolókkal, távozni akart és ökköllel ütötte a kórterem ajtaját. A 4 ápoló emiatt hol együtt, hol külön-külön verte meg a férfit. A 4 ápoló felfüggesztett börtönt kaphat, és a foglalkozásuktól is eltilthatják őket.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 13 fok lesz. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, több lesz felettünk a felhő, és elszórtan zápor-zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fok körüli csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Flashmobbal köszöntötték 80. születésnapján Kerekesné Pitel Annát, vagy ahogy sokan a városban ismerik, Pitel Anni nénit. A kaposvári karnagyot egy televíziós interjú ürügyén hívták a belvárosba, ahol a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak csaknem 100 tagja lepte meg közös énekléssel. Pitel Anni néni 2021 óta Kaposvár díszpolgára. A meglepetés ünnepségről videót tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. 5 gyöngybagoly fióka kelt ki a kiskorpádi református templom tornyában. A fokozottan védett madarak számára ideális fészkelőhelyet biztosít az épület, ami természetvédelmi szempontból is jelentős eredmény, hiszen a gyöngybaglyok állománya az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportja arra kérte a helyieket, hogy a fészkelési időszakban ne zavarják a madarakat, ezzel is segítve a fiókák biztonságos felnevelését. Ismét tömeges árvaszonyograjzás tapasztalható Siófokon. Esténként a rovarok ellepik a lámpák környékét, az elpusztult példányok pedig helyenként vastag rétegben borítják a parti sétányt. A jelenség az ott élőket és a nyaralókat is zavarja, de a szakemberek hangsúlyozták, hogy az árvaszonyogok nem csípnek, és a megjelenésük természetes jelenség a Balaton partján. A kutatók szerint a rajzás mértékét az időjárás és a légáramlás is befolyásolja. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Mobiltelefont próbáltak becsempészni egy fogvatartottnak egy budapesti börtönben. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága arról számolt be, hogy két hozzátartozó a látogatás során a plexifal fölött adta át a készüléket, de a felügyelők gyanúsnak találták a viselkedésüket és a motozás során megtalálták a telefont. Az ügyben a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, a hozzátartozók felelősségét pedig a rendőrség vizsgálja. Díjat alapított Dávid Sándor emlékére a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. Az elismeréssel a márciusban elhunyt legendás autósport újságíró és Forma 1-es kommentátor emléke előtt tisztelegnek. A díjat ezentúl évente egyszer ítélik oda, annak, aki a sajtóban vagy az online médiában a legtöbbet teszi a magyar autósport népszerűsítéséért és a hazai autósport kultúra gazdagításáért.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör és több lesz felettünk a felhő ma. Elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fokos csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: nekem jár.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki targoncával okozott balesetet egy kollégájának egy kaposvári üzemben. Az eset 2024. októberében történt, amikor a targoncás férfi kalodákat mozgatott. A villán lévő ládák miatt semmit sem látott a férfi, aki ráadásul szabálytalanul közlekedett, hiszen ilyen esetben tolatva kellene menni. A férfi így nem vette észre, hogy a targonca előtt vele megegyező irányba sétál egy kollégája, akit gyakorlatilag felöklelt és úgy védte néhány méteren keresztül a villán, hogy a lábai lelógtak a talajra. A targoncás csak akkor állt meg, amikor a felöklelt kollégája kiabálni kezdett neki. A szerencsétlenül járt munkás maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a férfire, illetve azt, hogy tiltsák el a targonca vezetéstől. Újabb játékos igazolását jelentette be a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes egy amerikai centert, Connor Campbell szerződtette, aki korábban a UC Irvine egyetemi együttesben csapattársa volt a Finó amerikai centerének Maxim Grigorievnek. A 24 éves, 203 cm magas játékos már a harmadik szezonjára készül Európában, tavaly Svédországban, előtte pedig Svájcban játszott. A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid szivárgás miatt. A katasztrófa védelem szerint idén nyáron több mint 600 ilyen esethez vonultak a tűzoltók, 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a meleg időben is kialakulhat veszélyes helyzet, mert a kéményben légdugó keletkezhet, így a füstgáz nem tud megfelelően távozni. Ezért nyáron is érdemes működő szénmonoxid érzékelőt használni, különösen a gázüzemű vízmelegítők közelében. Vádat emeltek a pécsi sürgősségi klinika 4 ápolója ellen, mert többször ájulásig vertek egy ittas férfit tavaly novemberben. A férfit fejsérülésekkel vitték be, és az ittassága miatt a detoxikálóban helyezték el. A részeg sírult azonban agresszív volt az ápolókkal, távozni akart és ökköllel ütötte a korterem ajtaját. A 4 ápoló emiatt hol együtt, hol külön-külön verte meg a férfit. A 4 ápoló felfüggesztett börtönt kaphat, és a foglalkozásuktól is eltilthatják őket.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, és több lesz felettünk a felhő ma. Elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fokos csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
2: Csodás reggelt mindenkinek, 2026. július 23-a csütörtök van. Remélem, hogy zökkenőmentesen, gördülékenyen indul a reggel. Én mindent megteszek ennek érdekében. A legjobb ébresztő dalok érkeznek a folytatásban. Itt lesz Kygo és a Purple Disco Machine, valamint a csodás Santana is beköszön, de most már nyitjuk is az órát. Ed Sheeran.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: A lenkék ünnepelnek a mai napon. A lenke a Helena és a Magdaléna német becézője, magyar fordítása. A lenke név viselői leginkább akkor képesek kibontakozni alkotókészségüket, hogyha gyakorlati útmutatásokkal támogatják őket. Az ötleteik nagyon eredetiek és találékonyak, kedvelnek másokkal együtt lenni, élvezik a társasági életet, mivel fontos számukra, hogy mások mit gondolnak róluk. Ezért külön nagy hangsúlyt fektetnek a megjelenésükre. Elragadó stílusukat sokan kedvelik, és sokan fordulnak hozzájuk bizalommal, hogyha ezen a téren problémájuk van. Mások azért is szeretik megosztani velük gondolataikat, problémáikat, mert nem csupán meghallgatják a hozzájuk fordulókat. De ha igénylik, akkor nagyszerű tanácsokat is tudnak adni. Olykor azonban jó lenne, hogyha magukra is többet figyelnének. Sok boldogságot minden ma ünneplő lenkének, minden névnaposnak és születésnaposnak is persze, és mindenkinek, aki valamilyen évfordulót ünnepel a mai napon, egyébként ti is köszönthetitek őket rajtunk keresztül, ezért gyorsan el is mondom adástelefonszámunkat 0670 32 32 355, ide jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, de akár hívhattok is, én pedig Kaigo és Tina Turner közösével köszöntöm az ünnepeltjeinket.
0: Ez volt a kalendárium.
2: You must understand. The touch of your hand makes my pulse react.

0: Igazság. Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A friss hírek, infók, érdekességek ma is ott sorakoznak a kaposvármost.hu oldalon. Egy nagyon kedves videót is találtok az oldalon. Flashmobban lepték meg a 80 éves Spitel Ani nénit, a kaposvári karnagy, több kaposvári énekkar és kórus vezetője. 80. születésnapját ünnepelték meg rendhagyó módon a Kossuth téren egykori tanítványai, valamint régi és jelenlegi kórusainak tagjai meglepetéssel készültek számára. A részleteket és a videót megtaláljátok a kaposvármost.hu oldalon. Aztán ideiglenes forgalomkorlátozás és gázszünet lesz Kaposváron, július 29-én 7 és 18 óra között. A részleteket megtaláljátok a kaposvármost.hu oldalon. Balaton Szemesen zenepavilonnál felavatják a világ harmadik Freddie Mercury köztéri szobrát a 33. Queen Fesztivál kiemelt eseményeként. Szóval sok-sok érdekesség, információ, egész nap folyamatosan frissülő tartalom a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Legótábor tartott múlt héten a Kaposvári Szakképzési Centrum. Az ötnapos programban általános iskolás diákok ismerkedtek meg a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a pénzügyi tudatosság alapjaival. A résztvevők csapatmunkában oldottak meg különféle kreatív feladatokat, miközben játékos formában fejlesztették probléma megoldó és együttműködési készségüket. Két alkalommal is baleseteknél segítettek kedden a somogyi tűzoltók. Somogyszob térségében árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autóban hárman utaztak, akik ki tudtak szállni a balesetet követően, de további vizsgálatokra kórházba szállították őket. Az esethez a nagyatádi tűzoltókat riasztották. Kedd délután pedig Látrányban három személygépkocsi ütközött össze. Az autókban 8-an utaztak, akik közül 2-en sérültek meg. Ennél az esetén a balatonbogleri tűzoltók nyújtottak segítséget. Kinyitották kedden a Siózsilipet, de nem a Balaton vízszintjének csökkentése miatt. Erről számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Tájékoztatások szerint a Balatonból ideiglenesen vizet engedtek a Sió csatornába, hogy felfrissítsék annak elszíneződött és kellemetlen szagú siófoki szakaszát. A 8 órás művelet során 140 ezer köbméter víz került a csatornába, ami a Balaton vízállását gyakorlatilag nem befolyásolta. Aláírásgyűjtés indult Nagykanizsán a honvédségi lőtér bezárásáért. A kezdeményezők szerint a néhány éve újra nyitott gyakorlótéren zajló lövészetek és helikopteres gyakorlatok jelentős zajterhelést okoznak a környék településein, ezért a lőtér bezárását szeretnék elérni. A petíciót eddig csaknem 200-an írták alá.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör és több lesz felettünk a felhő ma. Elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fokos csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Fél hét elmúlt 3 perccel a híreket követően már vissza is tértem hozzátok, és megint egy csokorba gyűjtöttem nektek a legjobb hazai és külföldi előadók legnagyszerűbb slágereit. A folytatásban egy kis nosztalgia Sheryl Crow-val, de itt lesz Craig David, valamint a Depeche Mode és Katy Perry egy-egy felvétele is. Remélem, hogy itt maradtok a folytatásban is, és ezen a reggelen is együtt rádiózhatunk és együtt ébredhetünk. Nagyon várom az üzeneteket, ezek lehetnek akár közlekedési információk is, hiszen ez mindig nagy segítség az úton lévő hallgatóinknak. Szóval, ha láttok valami rendkívül itt Kaposvár és a környéke útjain, akkor azt megköszönjük, hogyha megírjátok. 70 32 32 355, ez SMS és Viber számunk, ide várom az üzeneteket. Én pedig már pörgetem is nektek Avicii fel.

Még ágyban? Oops. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most! This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Én már fel is csaptam a kalendáriumot, és olyan fontos eseményeket hozok, amik mind-mind július 23-án történtek. 736 éve trónra lépett harmadik András magyar király, aki egyben az utolsó Árpád-házi király is volt. 123 éve, 1903-ban pedig eladta legelső autóját a Ford Motor Company. Ma ünnepli kerek születésnapját Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány, aki 50 esztendős. 23 éve, 2003. július 23-án hunyt el Cserháti Zsuzsa énekesnő. És még egy szomorú esemény a zene világából, 15 éve pedig elhunyt Amy Winehouse, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. És akkor hozok még zenei információkat így a végére. 61 éve a mai napon született meg Slash, a Guns N' Roses gitárosa, és ma ünnepli születésnapját Martin Lee Gore, a Depeche Mode együttes alapítója, dalszerzője, gitárosa, billentyűse, vokálosa és énekese, aki 65 éves. Éppen a mai napon, úgyhogy természetesen hoztam is nektek egy Depeche Mode dalt, ezt pörgetjük a folytatásban. Jazz Can't Get Enough itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.

túra lesz hamarosan, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek a friss hírek és infók, aztán pedig indul a napra kész, de egy dalt még tartogatok nektek. Itt van már az Offenbach és az Overdrive.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Amerikai játékost igazolt a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes Dre Bullockot szerződtette, aki tavaly még a Hawaii Egyetem csapatában játszott. A 198 cm magas játékos bedobó poszton bevethető, és a róla írt jellemzés szerint atletikus, jól támadja a gyűrűt, jó tripla dobó és a védekezésből is kiveszi a részét. Bullock a KKK második nyári igazolása, az együttes korábban Samuel Taivo érkezését jelentette be. 10 éves, mintegy 3500 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv célja, hogy gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon a vasúti közlekedés, csökkenjen a járművek átlag életkora, valamint bővüljön a villamosított vasúthálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, hogy megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A beruházások a megyeszékhelyek jobb elérhetőségét, a regionális és elővárosi vasútfejlesztést, valamint a teherszállítás és a nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Több ezer általános iskolás gyermek táborozhat idén-nyáron a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A Balatonparti tábor augusztus végéig fogadja a diákokat vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, köztük egyszülős, nagycsaládban élő és tanodás gyerekeket is. A résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. A teljes ellátás biztosító táborért a gyermekek szüleinek mindössze 1000 forintot kell fizetniük.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront miatt labilissá válik a légkör, és több lesz felettünk a felhő ma. Elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, marad a kellemes 25 fokos csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Csak úgy rohan az idő, 7 óra már elmúlt 5 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy indul a napra kész, sok-sok helyi tartalommal, információval, programajánlóval, ezekkel készülök nektek a folytatásra is, és azt is nagyon szeretném, hogyha ti is bekapcsolódnátok az adásba, jöhetnek bármiféle infók, akár közlekedésiek is, hiszen 7:30 után jövök majd közlekedési infókkal, ha tapasztaltok bármi rendkívülit, fennakadást Kaposvár és a környéke útjain, akkor nagyon hálás leszek, hogyha ezt megírjátok nekem, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan telik eddig a nyár, és mit terveztek még a nyár hátralévő részébe. 70 32 32 355.

Folytatódnak a könyvtári programok méghozzá a gyermekeknek a Takács Gyula könyvtárban, egészen pontosan a Takács Gyula könyvtár gyermekkönyvtárában, ahol kacagó csütörtökök néven vidám zenés és kézműves délelőttöket szerveznek a nyári szünet folyamán, 5 éves kortól várják a gyermekeket, és ezen a héten, azaz pontosan a mai napon, hiszen csütörtök van, 10 órától interaktív előadás várja a gyermekeket, 11 órától pedig kézműves foglalkozás, a Kiskondás együttes lesz ezúttal a vendég, úgyhogy a legkisebbek velük szórakozhatnak majd. Legközelebb augusztus 6-án a Hangoló Zenész Színház Megy a vonat, muzsikál a kereket című előadására várják a családokat, augusztus 13-án pedig a Mosolygyár Egyesülettel a virtuális valóságba lehet betekintést nyerni. További infókat találtok a Takács Gyula könyvtár Facebook oldalán, tehát kacagó csütörtökök a könyvtárban.

0: Ez itt a Naprakész.
1: 7:30 lesz hamarosan, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek újra friss hírek és információk Cserhalmi Krisztiántól, aztán pedig folytatódik a Naprakész közlekedési infóval, hogyha nektek is van, akkor 70-32-32-355, most pedig már itt is van Szakács Gergő 2020-as slágerével, ez a Képtelen, itt a Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Atyai.
2: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
1: Ennyire nem akarok. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek. És ha nem akarnak... Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most.
3: Permetezik a fákat esténként a városban, ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületei mától egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a felvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 ezerrel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerinte az utóbbi időszakban személyén keresztül politikai támadások érték a szervezetet. Megbízatásának megszüntetését augusztus 25-ével kezdeményezte. Szeptember végével megszűnik a kutyás strand Keszthelyen. A Zala megyei város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyás strand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő és elszórtan a megyében zápor, zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: 8 is elmúlt már, csodaszép reggelt mindenkinek, csütörtök van, ami azt jelenti, hogy már hivatalosan is csak tényleg egyet kell aludni a hétvégéig, akár úton vagytok a munkahelyre, akár már túl az első kávén, mindenképpen tartsatok velem, most pedig jön Olivia Rodrigo, egyik legnagyobb slágere, a Vampire 2023-ban jelent meg, és rögtön a világ sláger listájának élére került. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy Olivia Rodrigo szerint a dal nem egy konkrét emberről szól, hanem azokról a kapcsolatokról, amikor valaki érzelmileg teljesen leszívja a másik energiáját. Remélem, hogy ez veletek ma nem fog megtörténni, senki nem szívja le az energiáitokat, mi bizonyára nem, sőt, feltöltünk benneteket a legjobb dalokkal. Most például Olivia Rodrigóval, ez a Vampire itt a Rádió Moston.
5: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it.
6: I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.

0: közlekedési információk.
1: Nemrég beszéltem az Euró 6x6 taxi munkatársaival, és megtudtam, hogy igencsak csendesen indult ez a ma reggel Kaposváron közlekedés szempontjából. Abszolút nincsen nagy forgalom. A városba bevezető utakon is jóval kevesebben autóznak, mint az ilyenkor megszokott, úgyhogy valóban tombol a nyár, sokan szabadságon, és egyáltalán ilyenkor nyáron egy picit kényelmesebben később indul a nap sokak számára. Ez pedig látható a közlekedésben is. A közlekedési lámpák egyébként mindenhol működnek, kisebb útfelbontások vannak a városban, de ezek fennakadást nem okoznak. A Bajcsiban is zajlanak még mindig a munkák. Ott előfordulhat, hogy egy kis időre lezárják a Bajcsit, így a zárdából nem lehet bekanyarodni, de alapvetően ott is lehet autózni, a parkolósáv van lezárva, de ezt leszámítva ott is a megszokott módon tudunk közlekedni. A jó hír tehát az, hogy különösebben nincsen hír, se balesetről, se koccanásról nem érkezett információ. Hogyha ti valamit tapasztaltok az utakon, Kaposváron és a környékén, akkor azt hálásan megköszönöm, hogyha megírjátok a 70-32-32-355-re.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

8 óra lesz nem sokára, néhány perccel ezelőtt pedig a fantasztikus Amy Winehouse-t hallhattuk itt az FM 91.2-n, és korábban már mondtam, hogy éppen ma 15 éve, hogy a zenei világ elvesztette Amy Winehouse-t, az angol énekesnő mindössze 2 stúdióalbumot adott ki, mégis lehet azt mondani, hogy generációja egyik legmeghatározóbb előadója lett. Egyedi szólós hangja, őszinte dalszövegei és különleges stílusa miatt a mai napig rengeteg ember kedvence, és nagyon-nagyon sokan hallgatják a dalait, és mi megjátsszuk nektek a legfantasztikusabb dalait. Rövid pályafutása alatt egyébként hihetetlen, de 5 Grammy-díjat nyert, a Back to Black pedig minden idők egyik legsikeresebb brit albumává vált. Ő már nincs velünk, de a csodálatos dalai itt maradnak, most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel a folytatásban is.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Súlyos mezőgazdasági aszály van az országban. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten szerdán lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új gázvezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszain. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A Vasi kosárcsapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt két szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Alkotmányellenesnek nevezte leváltását Súlyog Tamás volt köztársasági elnök. A Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy elmozdításával megszűnt a jogállam, mert szerinte az őt érintő alaptörvénymódosítás sérti a magyar, valamint a nemzetközi jogot is. Úgy fogalmazott, hogy miniszterelnöki nyomásra nem mondhatott volna le, mert az alkotmányos kötelezettségeivel lett volna ellentétes. Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosítása alapján. A BYD szegedi beruházásával kapcsolatban fogalmazott meg bírálatot Velkei György László a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a BYD és alvállalkozói csak nem annyi harmadik országbeli munkavállalóra kértek és kaptak munkavállalási engedélyt, mint ahány új álláshelyet korábban bejelentettek. Az államtitkár szerint ez azt mutatja, hogy a beruházásnál jelentős számban számolnak külföldi munkaerővel. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet adatai szerint a nyári növények fő termőterületein még rosszabb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az aszály. A legsúlyosabb állapot az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben alakult ki, míg megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és néhány észak-keleti területen maradt fenn. 95 éves korában elhunyt Plus Johnson amerikai jazz szaxofonos, a Rózsaszín Párduc legendás főcímdalának előadója. A színész olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Frank Sinatra, Marvin Gaye, a Beach Boys vagy Johnny Mitchell. Plus Johnson legemlékezetesebb felvétele az 1963-as Rózsaszín Párduc fő téma volt, amely a filmtörténet egyik legismertebb zenéjévé vált.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő és elszórtan a megyében zápor, zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: 8 óra elmúlt 5 perccel, a híreket követően ismét a legjobb dalok szólnak itt a 91.2-n, ahogy azt tőlünk megszokhattátok. Nem sokára például egy friss, ropogós nóta az idei évből, egy újdonság, méghozzá a hazai zenei életből. A Honey Beast és Dániel Figergő koprodukciója érkezik, a Bárcsak lennék nem sokára, de előtte még az az énekes, akinek hangja már több világslágerből ismerős lehet. Az énekes az utóbbi években azonban szóló előadóként is egyre sikeresebb. Jön Ray Dalton és az Alvigát.

Dua Lipa és a Houdini szólt itt a 91.2-n, és én is belenéztem a varázsgömbömbe, de nem jövőbeli eseményekről, hanem múltbéli történésekről hozok nektek egy kis összeállítást. Olyan eseményeket, érdekességeket vonultatunk fel a következő percekben, amik mind-mind július 23-án történtek, és városunkhoz, Kaposvárhoz kapcsolódnak. Kettő mindjárt a sporthoz, 2016-ban 10 éve a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U15-ös és U16-os együttese és aranyérmet nyert a 12. Intersport Ifjúsági Sportfesztiválon, a Röplabda Akadémia csapata pedig az U18-as fiúknál és az U14-es lányoknál is a dobogó legfelső fokán végzett, és maradunk a sportnál, ahogy ígértem, 15 éve a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U13-as, U14-es és U17-es együttese aranyérmet nyert a 7. Intersport Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál kaposvári döntőjében. 55 éve, 1971-ben pedig hivatalosan is átvették az építőktől az Állami Biztosító Somogy megyei igazgatóságának új május 1 utcai, vagyis főutcai székházát. Az ünnepségen Fodor András, az AB vezérigazgató helyettese mondott beszédet. Nem sokára folytatjuk a múlt idézést, de előtte még zenélünk, hiszen már itt van Jason Derulo és a Take You Dancing.

2008-ban énekelt Christina Aguilera, most pedig egy friss, ropogós dal, méghozzá két népszerű hazai előadó, egy dalban Nagy Bogi és Des, jön egy friss, őszinte popdal a továbblépésről és az újrakezdésről. Ez a Jól leszek újra.

0: Hírek most!
1: Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség. Ma is legfeljebb 26 fok lesz. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogy ha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Az iskolakezdési támogatásra jogosultak körének bővítését kéri a kormánytól a Fidesz frakció. A közlemény szerint a kedden elfogadott szabályok túl sok rászoruló családot zárnak ki a támogatásból. Példaként azt említették, hogy szerintük egy kétgyermekes, minimálbérből élő család eleshet a támogatástól, miközben egy magas jövedelmű gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult lehet rá. A parlament által elfogadott törvény alapján a támogatás összege 100 000 forint, amelyet két részletben fizetnek ki az arra jogosult családoknak. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a nyomozók egy korábbi feljelentés alapján indult eljárásban foglalták le a társaság elektromos dokumentumait. A nyomozás a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggő költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az első magyar autógyár egykori székhelyét Aradon. A csaknem 3 milliárd forintos beruházást főként uniós támogatásból valósítják meg, a munkálatok pedig várhatóan 3,5 évig tartanak. Az 1908-ban alapított gyárban egykor személyautók, autóbuszok és teherautók készültek, később pedig ott gyártották a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és Budapest első 150 taxiját is.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő és elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Egy kis nosztalgia 1985-ből szólt a Danger Zone itt az FM 91.2-n. Tartsatok velem a folytatásban is. Hogyha van közlekedési infótok, akkor azt továbbra is várom. Ezért gyorsan el is mondom adástelefonszámunkat, ami egyben SMS és Viber számunk 0670-32-32-355. Most pedig érkezik Magyarország egyik legnépszerűbb női előadója, Ruzsa Magdi énekel 2020-ból, már szól is a Lesz, ahogy lesz.
1: Nézd!

A Várrepublik és a Runaway című nagyszerű dal szólt az imént itt a 91.2 rádió, mostan egy 2023-as felvétel, nem sokára 9 óra, ez pedig egyrészt azt jelenti, hogy a napra kész a végéhez ért, és érkeznek a legfrissebb hírek és infók, illetve én is maradok a következő órában, jövök majd programajánlóval, aztán ezen a délelőttön még érkezik majd a horoszkóp is, a csillagok jóslásával is visszatérek majd hozzátok, de most még egy picit maradjunk a múltidézésnél, hiszen elkezdtünk kutakodni városunk múltjában, és már beszéltem nektek olyan eseményekről, amik éppen a mai napon történtek Kaposváron, és ezt folytatjuk most, 1946-nál járunk, vagyis pontosan 80 évvel ezelőtt ezen a napon született meg Kaposvár egykori polgármestere Szabados Péter, aki a Somogy megyei művelődési központ igazgatója, valamint az MDF megyei és városi elnöke volt, és ahogy mondtam, 90 és 94 között Kaposvár első embere, Kaposvár polgármestere, aki 2022-ben hunyt el, ma lenne tehát Szabados Péter 80 éves. 1876-ban, vagyis 150 éve ismét Kaposvárra látogatott Priele Kornélia, a Nemzeti Színház művésze, hogy Miklóssy Gyula színtársulatának előadásain vendég szerepeljen. Két fellépés után a hónap végén hagyta el a várost a Nemzeti Színház színművésznője. Mi itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább, hiszen, ahogy mondtam, nem sokára Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel és infókkal, de előtte még egy picit a 90-es évek végéhez érkezünk, hiszen már itt van a Simple Red slágere.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
5: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Permetezik a fákat esténként a városban, ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein mától egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megjegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A vasi kosárcsapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt két szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a felvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 ezerrel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerinte az utóbbi időszakban személyén keresztül politikai támadások érték a szervezetet. Megbízatásának megszüntetését augusztus 25-ével kezdeményezte. Szeptember végével megszűnik a kutyás strand Keszthelyen. A Zala-megyei Város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyás strand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz. 95 éves korában elhunyt Plus Johnson amerikai jazz szaxofonos, a Rózsaszín Párduc legendás főcímdalának előadója. A színész olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Frank Sinatra, Marvin Gaye, a Beach Boys vagy Johnny Mitchell. Plus Johnson legemlékezetesebb felvétele az 1963-as Rózsaszín Párduc főtéma volt, amely a film történet egyik legismertebb zenéjévé vált.
0: Időjárás jelentés.
9: Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő, és elszórtan a megyében zápor, zivatal is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

9 óra elmúlt 7 perccel és befutott néhány nagyon kedves hallgatói üzenet. Ugye korábban érdeklődtem, hogy ki mit csinál így július 23-án csütörtökön, és ahogy azt sejtettem, valaki a szabadságát tölti, valaki pedig még ezerrel dolgozik. Zsolt írt nekünk. Sziasztok! Nálunk még javában tart a munka, de sokkal gyorsabban telik a délelőtt veletek. Nálunk folyamatosan a rádió most szól a műhelyben. Üdv minden dolgozónak. Zsolt, kitartás neked, és ígérem, hogy hozzuk a legjobbakat a folytatásban is. Kata pedig home office-ban van, és onnan írt már a laptop mellől, ahogy írja, már bekapcsolva a kávé a kezemben, és természetesen tiszoltok a háttérben, így azért könnyebben indul a nap. Marika pedig azt üzeni, hogy ő bizony már túl van a bevásárláson, most egy kis kávé jár neki a teraszon, aztán jöhet a kert. Jó hallgatni benneteket, szép napot mindenkinek. Marika, neked is csodás napot, és minden üzenet küldőnek is, aki megtisztelt bennünket, hogyha ti szeretnétek csatlakozni ehhez a táborhoz, akkor 0670 32 32 355, az üzenetíróinknak pedig cserébe a kedvességért, az üzenetért küldöm is az óra következő dalát, ami egy újdonság Teddy Swims-től.

4:10 elmúlt 2 perccel. Remélem, hogy fantasztikusan telik eddig a nap. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a folytatásban is így maradjon. Például a következő előadóval is jön minden idők legsikeresebb női country előadója, természetesen Shania Twainről van szó, aki több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, és nagy szerepe volt abban, hogy a country zene a pop közönséget is megszólította. A most következő dala Európában az egyik legnagyobb slágere lett, és a mai napig rendszeresen felcsendül a rádiókban. Jöjjön Shania Twain és a Don't Be Stupid!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Folyamatosak a kult kikötő programjai a Balaton környékén. Ezen a hétvégén szombaton Balatonszárszon, Balatonbogláron és Balatonföldváron is várják az érdeklődőket. Balatonszárszón szombaton este 8:30-kor az Életed hétvégéje című előadást láthatja a nagy közönség. Egy látszólag idilli miniszabiból fordul át egy bezártsággal, viharral és titokzatos látogatóval teli párkapcsolati játszmába ez az előadás. Emma és Tom hétvégéje egyszerre humoros, feszült és mélyen emberi. Ember Márk első rendezése egy mini musical, ami a Kult kikötő, az Összpróba és a Tália Színház közös produkciója. Balatonbogláron pedig ez idő alatt felszabadult energiák veszik át a főszerepet, a Grund, vagyis a Víg Színházi fiúzenekar ismét visszatér a Kult kikötőbe. Este 8:30-kor a Kult kikötő balatonboglári színpadán kezdődik el a mulatság. A Pál utcai fiúk legendás szereplőiből alakult zenekar Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveszki Balázs és Feszbaum Béla a zenekar tagjai, koncertjeik pedig évek óta a fesztivál legnépszerűbb programjai közé tartoznak. A Presser dalok, a Víg Színházi slágerek és a klasszikus rockszámok együtt hozzák létre azt a különleges közösségi hangulatot, amely miatt a csapat immár kétszer is elnyerte a Kult kikötő közönségdíját. Balatonföldváron pedig pénteken a Hosszú virágzás egy egészen mást tónus képvisel, mint a hétvége másik két előadása. Radnai Csilla megrendítő monodrámája egy nő útját követi végig a veszteségtől az újrakezdésig. De a gyermekekre is gondoltak 25-én Balatonföldváron 10:30-től Kip-Kop és Tip-Top című előadás, a Kult kikötő és az Össz próba közös előadása. Balatonszárszón pedig szintén 25-én szombaton 10:30-től Mesék süsűnek címmel láthatnak előadást a legkisebbek és a családok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
3: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
2: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem. Az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
3: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
2: Itt az elixír, a személyiségünk.
3: Én annyit az vagyok, mint
2: egyébként
3: mindegy.
2: Egyébként az vagy.
3: Kétajtos gardrop szeker.
2: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrop Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak.

3:40 elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára ismét friss infók érkeznek a nagyszerű zenék mellé. Krisztián hozza nekünk az aktuális tudnivalókat. Most pedig jön a brit énekes dalszerző, akinek a hangja számos dance slágerből ismerős lehet. Az elmúlt években olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Los Frequencies, Jonas Blue, vagy éppen a Purple Disco Machine. Jön Julian Peretta és a Save the Night.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916 4366-os számot. Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az új elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Búzavirág, az Arany és a Kinizsi lakótelepre a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, ilyenkor pedig a megváltozott viselkedésük miatt megszaporodnak a vadbalesetek. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy ne csak a vadveszélyt jelző tábláknál, hanem minden erdős, bokros útszakaszon, sőt lakott területek közelében is vezessenek fokozott óvatossággal. Megjegyezték, hogyha mégis vadbaleset történik, minden esetben értesíteni kell a hatóságokat. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a kétéltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Alkotmány ellenesnek nevezte leváltását Súlyog Tamás volt köztársasági elnök. A Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy elmozdításával megszűnt a jogállam, mert szerinte az őt érintő alaptörvénymódosítás sérti a magyar, valamint a nemzetközi jogot is. Úgy fogalmazott, hogy miniszterelnöki nyomásra nem mondhatott volna le, mert az alkotmányos kötelezettségeivel lett volna ellentétes. Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosítása alapján. A BYD Szegedi beruházásával kapcsolatban fogalmazott meg bírálatot Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a BYD és alvállalkozói csaknem annyi harmadik országbeli munkavállalóra kértek és kaptak munkavállalási engedélyt, mint ahány új álláshelyet korábban bejelentettek. Az államtitkár szerint ez azt mutatja, hogy a beruházásnál jelentős számban számolnak külföldi munkaerővel. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet adatai szerint a nyári növények fő termőterületein még rosszabb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. A legsúlyosabb állapot az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben alakult ki, míg megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és néhány észak-keleti területen maradt fenn.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy gyenge hidegfront alakítja ma időjárásunkat. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő és elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A híreket követően már is belecsapunk a legjobb dalokba. Itt a 91.2-n érkezik majd egy újdonság Diaztól, de itt lesz a Green Day. Ráadásként én pedig jövök majd programajánlóval, időjárás előrejelzéssel és a csillagok jóslásával is. Nyitjuk az órát Szigalával, itt a Melody 2022-ből.

0: Programajánló.
1: Hogyha nyár, akkor nem csak a nagy városokban, hanem a kis településeken is felpesdül az élet, és sorra szervezik a falunapokat, közösségi programokat. Ecsenyben ezen a hétvégén tartják az Ecsenyi napot. 14 órakor kezdődnek a programok megnyitóval, 2:45-kor pedig az Ametiszt TS-e lép föl, 15 órától pedig a színpadon a 90-es évek egyik sztárzenekara, a Groove House, 16 órától pedig már a Hajdina Egyesület műsora látható és hallható, 17 órától Meggyes Csabi énekel, 18 órától a Rider zenél, aztán 19 órától Tóth Tünde műsorát láthatják, 20 órától pedig Bál lesz Orbán Zoltánnal. Ezen kívül vannak persze kísérő programok is, egész nap arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos és további finomságok is várják a látogatókat az Ecsenyi Közösségi Háznál.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ahogy azt tapasztalhatjuk,

0: Gyenge hideg front alakítja az időjárásunkat. A front hatására ismét labilizálódik a légkör, több lesz a gomoly felhő, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletekben azonban nem lesz jelentős változás. Holnap napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel, hajnalban 13-16 fokkal, nappal pedig 24-26 fok közötti hőmérsékletekkel. Szombaton már emelkedik a nappali hőmérséklet, akár a 30 fokot is megközelítheti, várhatóan 27-29 fok lesz, a délkeleti szél pedig megélénkül, hajnalban hűvös lesz, 13-16 fokot mérhetünk majd. Hogyha pedig egy picit előre tekintünk, akkor az látható, hogy vasárnap átmenetileg fokozódik a füllettség, növekszik a zápor és a zivatar hajlam, majd a jövő hét nagy részében már szárazabb, naposabb idő várható, folytatódik majd a meleg nyári idő.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta a Tudatos Napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: A mai napon a Hold a Skorpióban van, és egyetlen fényszög sem látható az égen, és ez azt jelenti, hogy azt kezdünk ezzel a nappal, amit csak szeretnénk, nem kell plusz akadályokkal számolnunk. Jövök már is a napi horoszkóppal, lássuk, hogy a kosokra mi vár. Csütörtökön végre úgy érezheted, hogy nem kell folyamatosan mások elvárásaihoz igazodnod. A Skorpió Hold mélyebb koncentrációt ad, így ha van valami, amit régóta szeretnél elintézni, most jó eséllyel a saját elképzeléseid szerint haladhatsz vele. Vika, a mai nap különösen erősen szólhat a bizalomról és a közeli kapcsolatokról. A Skorpió Hold érzelmesebbé tehet, miközben egy romantikus vagy családi esemény feltölt élményekkel. Egy kellemetlen, sőt akár agresszív ember viselkedése viszont felbosszanthat. Ne hagyd, hogy elrontsa a hangulatodat. Ikrek, csütörtökön érzékenyebben reagálhatsz mások problémáira, és könnyen lehet, hogy valaki éppen tőled vár támogatást. Hogyha segíteni szeretnél, akkor először deríts ki, hogy mire van valóban szüksége. Lehetséges, hogy egy jó ötlet, vagy néhány őszinte szó többet ér bármilyen kézzelfogható segítségnél.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a rákokkal. A Skorpió hold hatására ma különösen erősen megérinthetnek a szép dolgok és az érzelmes pillanatok. Kedvet kaphatsz ahhoz is, hogy változtass valamit az otthonodban, vagy kellemesebbé tedd a környezetedet. Ma nem kap semmilyen fényszöget a hold, így te is teljesen szabad kezet kapsz. Oroszlán, jól eshet, ha ma valaki egyértelműen kifejezi, mennyire fontos vagy neki. Egy kedves üzenet, váratlan bók vagy szeretetteljes gesztus sokáig veled maradhat. A csütörtöki nap arra is alkalmas, hogy te magad is kimutasd, amit érzel. Szűz, csütörtökön érdemes egy kicsit nagyobb figyelmet fordítanod a megjelenésedre, mert könnyen adódhat egy izgalmas találkozás. A Skorpió hold intenzív, mágneses kisugárzást adhat, amit mások is észrevesznek. Hogyha szingli vagy, akár egy különösen érdekes ember is felkeltheti a figyelmedet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Mérleg, a mai nap új kapcsolatoknak és friss benyomásoknak kedvez. Valaki olyan gondolatot vagy lehetőséget mutathat neked, ami elsőre szokatlannak tűnik, mégis megmozgat benned valamit. Ne zárkózz be, sőt most érdemes kicsit merészebben próbálkozni. Skorpió. A Skorpió hold ma felerősíti a természetes kisugárzásodat. Magabiztosabbnak és határozottabbnak érezheted magad, ráadásul könnyebben érvényesíted az akaratodat is. Használd ki ezt az erőt a munkában és a magánéletben egyaránt. Nyilas. Csütörtökön egy meghívás vagy érdekes felkérés érkezhet hozzád. Lehet szó egy közös programról, egy új társaságról, vagy akár egy olyan közösségről, amelyhez eddig nem volt közöd. Érdemes igent mondani, mert olyan embereket ismerhetsz meg, akik később fontos szerepet tölthetnek be az életedben.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Már itt is vagyok a horoszkóp utolsó felvonásával. Lássuk, hogy a bakok mire számíthatnak július 23-án csütörtökön. A Skorpió hold intenzív érzelmeket hozhat felszínre, és könnyen lehet, hogy valaki megpróbálja próbára tenni a türelmedet. Ne menj bele felesleges hatalmi játszmákba. A mai napon akkor jársz a legjobban, hogyha megőrzöd a nyugalmadat, és hagyod, hogy a másik fél kifáradjon a saját küzdelmében. Vízöntő. Csütörtökön különösen élesen látod a körülötted zajló eseményeket. A szervezésre, tervezésre vagy egy összetettebb feladat megoldására kerül sor, gyorsan átlátod a lényeget. Most még az apró részletek sem kerülik el a figyelmedet, így jó döntéseket hozhatsz. Halak, sok energiát fektettél valamibe az elmúlt időszakban, és most végre megmutatkozhat az eredménye is. Egy lehetőség szinte tálcán kínálja magát, neked pedig csak fel kell ismerned és élned kell vele. Ne várj arra, hogy más tegye meg helyetted az utolsó lépést. Ennyi volt már a horoszkóp. Csillagjóslásra persze majd holnap is érkezünk.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Kattaneten is. Rádió Most.

11 óra lesz 11 perc múlva, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a friss hírek és infók Cserhalmi Krisztiántól, illetve jön ide a műsorvezetői székbe a mikrofonhoz Györfi Betta. A következő órától ugyanis vele rádiózhattok majd reggel 6 óra óta a stúdióban, a mikrofonnál Bátori Gyöngyvért Gyömbit hallottátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ismét egy élmény volt, Lizzó dalával búcsúzom, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, hello, hello! Hey.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Ám. Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
2: Ez a Buona Vita.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár KFT-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KFT. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Balcsy-Zsilinszky utca elejét. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő szerdán szinte egész napra lezárják a Balcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új vezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz, egyebek mellett a Balcsy-Zsilinszky, a Kossuth-Lajos, a Ripple-Rónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszai. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Szombaton kezdi a bajnokságot a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30-os kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő közlése szerint az intézkedéssel csökkenteni szeretnék a gyógyszerek árát és a lakosság terheit. Az iskola kezdési támogatásra jogosultak körének bővítését kéri a kormánytól a Fidesz frakció. A közlemény szerint a kedden elfogadott szabályok túl sok rászoruló családot zárnak ki a támogatásból. Példaként azt említették, hogy szerintük egy 2 gyermekes, minimálbérből élő család eleshet a támogatástól, miközben egy magas jövedelmű gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult lehet rá. A parlament által elfogadott törvény alapján a támogatás összege 100 ezer forint, amelyet 2 részletben fizetnek ki az arra jogosult családoknak. Szinte minden vizsgált élelmiszer áruházban szabályosan tüntették fel az akciós árakat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során 300 termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az üzletek az akciós ár mellett feltüntetik-e az akció előtti 30 nap legalacsonyabb árát is.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárásunkat ma. A front hatására labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő és elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben nem lesz változás, ma is legfeljebb 26 fok lesz. Péntektől stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallotta
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
5: Györfi Betta. Györfi Betta. Üdv mindenkinek, hello, szép napot kívánok, 4 perccel 11 óra után, örülök, hogy találkozunk, és erre ráerősítek egy Miles Smith dallal is, az lesz a Nice to Meet You, és abban bízom, hogy jó néhány órát töltünk együtt, délután 5-ig, én biztos, hogy itt leszek a 91.2-n, ugye ti is maradtok, vagy bekapcsolódtok sokszor. Az utakon legyetek óvatosak, én azt látom, hogy azért elég sokan vannak a nyári szabadságok ellenére a városban, de azért lehet mindenhol közlekedni, viszont munkálatok is zajlanak, ha van valami friss, valami fontos, amit megosztanátok velünk, illetve másokkal küldjétek a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Én pedig még egy Jazz Glyn dalt is küldök nektek, meg Neo frissét, a Dance Right Now címűt, és akkor itt van Miles Smith, Nice to Meet You még egyszer.

kisrác, aki most Los Angelesben él, Somber dalát hallgattuk a rádió, most a My Body Isn't Ready címmel szólt, amit a Sziget Fesztiválon résztvevők is meghallgathatnak augusztus 11-én, hiszen este 9:30-tól ő fog fellépni majd, és hozza a legnépszerűbb dalait, amikből van bőven, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó buli lesz, de úgy egyébként is a Sziget Fesztivál, ahova nagyon sok sztár érkezik, és mindegyiknek van kívánságlistája, de ma már egészen más tartalmaznak ezek, mint régen. A fenntarthatóság és a mások segítése a Sziget Fesztivál sztárjainak legfontosabb kívánsága. Legalábbis ez derül ki a legismertebb fellépők interneten megtalálható kívánságlistájából. A mai hírességek már nem a tömérdek mennyiségű alkoholt vagy az extrém öltöző berendezést követelik a szervezőktől, hanem az egészséges bioételeket, illetve azt, hogy a maradék se vesszen kárba. Milyen szép! 3 hét múlva tehát elkezdődik az idei nyár legnagyobb bulija, a 32. Sziget Fesztivál, és Somber mellett még nagyon sokan fognak fellépni, például Louis Capaldi vagy Florence and the Machine, akik nálunk is rendszeresen feltűnnek, na de valaki egészen más érkezik, Sabrina Carpenter, előtte viszont a Pet Shop Boys.

0: közlekedési információk.
1: Józsi írta meg nekünk a Viberen a 7032-32-355-ös számunkra, hogy a Vakbottyánba érkezőket Trafipax méri a Sorompótól. Úgyhogy az arra járók mindenképpen számítsanak sebességellenőrzésre, de ez máshol is megtörténhet, úgyhogy vigyázzatok magatokra és a szabályokat betartva járjatok. És kövessétek Józsi példáját, ha fontosat láttok, üzenjétek meg nekünk.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! A pillanat a tiéd! Rádió Mors.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Na és magunkat is ajánlom továbbra is, 11:30-kor szintén. Tét McRae jön nem sokára, illetve Medúza a Paradise című dalával, na meg Olivia Rodrigo, a mindössze 23 éves énekesnő, aki már háromszoros Grammy-díjas énekesnő, hozzáteszem, és egy egészen különleges akcióba fogott, csak női fellépőkkel szervez fesztivált, augusztus 29-én lesz ez. Na persze nem hazánkban, hanem Kaliforniában debütál ez az esemény. Míg a fellépők csak nők lesznek, addig a közönség soraiba persze a férfiak is várják. Olivia Rodrigo is ott lesz tehát a helyszínen, és a Drop Dead című dalát adja majd elő, illetve most, a Rádió Moston. I know.

Sziasztó, zenélt a rádió most a On My Way címmel. 2 perc múlva lesz 3:42. Remélem kellemesen telik mindenkinek a napja, akár munkával, akár a szabadságotokat töltitek, mondjuk a gyerekekkel együtt vagytok. Persze ez az idő azért némi kihívást tartogat az embernek, mivel foglalja le azt az apróságot, vagy már nagyobbat, hogyha nincsen rekkenő forróság, és nem lehet strandolgatni, vagy medencézni a kertben, ha éppen ilyen szerencsés valaki, hogy erre van lehetősége. Na de ebben az időben lehet például kirándulgatni, és a környéken szétnézni, mert stávos közel jó néhány olyan helyszín van, ahol tartalmasan el lehet tölteni az időt, erről majd fogok egy kicsit később is mesélni a programajánlóban, de azért megnézni, látogatni való is van, hogyha Balcsi térségébe mentek, ott is vannak azért olyan helyek, amik nem csak a strandolásra fókuszálnak. A gyereket pedig le kell foglalni, hogy nehogy aztán a telefon után vagy a tablet után nyúljon, és hát a digitális detox olykor az egész családnak fontos lenne, amikor tartalmas és minőségi időt töltötök együtt, úgyhogy a közös szabályokat hozzátok meg, nyaralás, pihenés alatt a családtagokkal közösen alakítsátok ki azokat a szabályokat, amik a digitális eszközök használatára vonatkoznak. Kezdődhet egy egyszerű beszélgetéssel, ez ugye mindenki elmondja, hogy mi az, ami számára a legfontosabb, ezek után pedig közös megegyezésre lehet jutni abban, hogy miként és mikor lehet használni a mobiltelefonokat, tableteket a nyaralás és a pihenés során. Viszont rádiómentes zónák vagy időszakok azért nem feltétlenül kellenek. Mindig jó, ha ott duruzsolunk a háttérben, úgyhogy hallgassátok velünk Pink dalát, illetve most Henry Moody-tól a Drunk Test című finomságot.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Vel.

0: Reklám.
1: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Haláscsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében, permetezik a fákat esténként a városban. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cseralmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az új elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek, a jövőben a Búzavirág, az Aranyi és a Kinizsi lakótelepre a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein mától egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megjegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a kétéltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő közlése szerint az intézkedéssel csökkenteni szeretnék a gyógyszerek árát és a lakosság terheit. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerinte az utóbbi időszakban személyén keresztül politikai támadások érték a szervezetet. Megbízatásának megszüntetését augusztus 25-ével kezdeményezte. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a felvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 ezerrel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Szinte minden vizsgált élelmiszer áruházban szabályosan tüntették fel az akciós árakat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során 300 termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az üzletek az akciós ár mellett feltüntetik-e az akció előtti 30 nap legalacsonyabb árát is.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is sok lesz felettünk a felhő, és elszórtan a megyében zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok környékén alakul. Péntektől stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában.
0: Győrti Betta.
4: Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: Ez már bizony a csütörtök délután, és remek hangulatot kívánok mindenkinek 3 perccel 12 óra után. Hát bizony a lelkek azért háboroghatnak olykor-olykor, de Lotfi Beg és Burai is fog nekünk Háborgó Mélység 2 címmel hozzák a slágerüket, előtte viszont Dragon Ball Man dalát hallgatjuk, ez az All You Ever Wanted. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Rádió, most tessék!
1: Hosszúan vagyok, szia! Egy olyan ügybe telefonálnék, nem tudom, hogy be lehet-e mondani esetleg hírekbe, hogy egy kiskutya rohangál kapos fő és kiskorpás között a főúton, egy ilyen border collie jellegű kiskutya, hogy hát ha valaki keresi. Kb. Már másfél órája láttam többször is.
0: Igen. Pontosan igen, hol?
1: Kapos fő és kiskorpás között. Egy ilyen border collie jellegű fekete-fehér kiskutya rohangál a főút közepén, és a kominosok is villognak mindenkit, el nem is-e valaki.
0: Jaj, Istenem, hát reméljük, hogy nem történik ilyen, és hallja.
1: Ja, mert tudjátok mondani esetleg, hogy hát ha valaki keresi.
0: Persze, persze, mindenképpen.
1: Köszi,
0: hogy jelezted. Szia. Reméljük, hallotta a gazdája ennek a kiskutyának, és már szalad is érte, hogy ne legyen baj. Ha valami fontosat láttok még, osszátok meg velünk 70 32 32 355, ez SMS és Viber számunk, segítünk, ahol tudunk, és játsszuk Lotfi Begés Burai dalát.

Vacia és Kendrick Lamar közösen a The Greatest című dallal a rádió moston. Igen, a legnagyszerűbbeket játsszuk nektek folyamatosan, és hát a Sziget Fesztivál is már szóba került, illetve más fesztivál is. Például a Campus Fesztivál is szóba kell, hogy kerüljön, mert hogy Bay Alex és a Slep ott lépett fel a minap. Igazán otthon érezte magát ezúttal is. Nem véletlenül 9. alkalommal állhatott már a nagy színpadra ezen a fesztiválon. Minden évben várja a közönség a fellépését, és ő is egyébként ezt a fellépést, ezt tükröződött az előadásán. Mert hogy most mesélt a rajongóinak, és kicsit melankolikusabb lett ugyan a hangulat, de ettől függetlenül mindenki nagyon élvezte. Elhangzott ott is a Priluki, ahogy nálunk is, Bay Alex is a Slephoz.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Madonnától ezúttal egy balladát hallgattunk, a You See című dala még 1995-ben jelent meg, a Rádió Moston szólt. Mint köztudott, Madonna nem a visszafogottságáról híres egyébként, és egy nagy grandiózus bulit akart a futballvilágbajnokság félidei showjának keretében is, amit ő egyébként megadott, de Justin Bieber valami mással készült. Visszafogott akusztikus fellépéshez ragaszkodott, ezért a két sztár egymásnak feszült, annyira, hogy a Coldplay frontemberének Chris Martinnak kellett közbelépnie, hogy ne legyen belőle nagyobb balhé. A lényeg, hogy mindegyikőjük előadhatta azt, amit igazán szeretett volna, Madonnával bulizni lehetett, Justin Bieber pedig. Egy szép kis balladát játszott a közönségnek óriási sikerrel. És ha már a Coldplay-t szóba hoztam, akkor játszok is tőlük egy dalt. Ez a Feels Like I'm Falling in Love című.

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ez volt Elfelben és Graham Candy közöse, a She Moves című a rádió moston. Mekkora mozgás lesz Budapesten, illetve Mogyoród környékén, sőt már most van, hiszen a Forma 1 budapesti nagydíját rendezik meg ezen a hétvégén a Hungaroringen, ami teljesen fel lett újítva, és a Forma 1 elnök vezérigazgatója szerint egyszerűen lenyűgöző lett. Ők pedig készen állnak arra, hogy a Mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről is egyeztessenek az illetékesekkel, szóval nem ér véget a történet. 1986-ban kezdődött, akkor még senki nem gondolta, hogy ez ilyen lesz, hogy ennyi éven keresztül a Hungaroring kiszolgálja a Forma 1-es pilotákat és a versenyt. A 40. születésnapjára készül a pálya, szóval a hétvége biztos, hogy egészen különleges lesz. De ami a legfontosabb, izgalmas is legyen a verseny szempontjából. A sportág rajongói biztos, hogy figyelemmel követik, de a magyar nagydíjat még azok is, akik csak néha-néha néznek bele ebbe a versenybe. Hallgatni, ne csak néha-néha hallgassatok bennünket, hanem ha tehetitek, folyamatosan jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, addig pedig még Liam Rimes, Melanie C és Charlie Puth egy-egy dallal.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Egész napra lezárják jövő hét szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét, szombaton kezdi a bajnokságot a Rákóczi. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő szerdán szinte egész napra lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új vezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz, egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth-Lajos, a Ripoll-Rónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszai. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Elutasította a központi nyomozó főügyészség az újdörögdi kézigránát baleset sértetjének panaszát. A hatóság fenntartotta a nyomozást megszüntető döntést, mert továbbra sem lát olyan személyt, akivel szemben megállapítható lenne bűncselekmény gyanúja. A baleset tavaly márciusban történt egy önkéntes honvédelmi kiképzésen, ahol egy 29 éves kormánytisztviselő kezében felrobbant egy éles kézigránát. A nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Az ügyészség ugyanakkor több hiányosságot is feltárt a kiképzés szabályaiban, ezért ezek megszüntetésére javaslatot tett a honvéd vezérkar felé. Szeptember végével megszűnik a kutyástrand Keszthelyen. A Zala megyei város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyástrand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyástrand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet adatai szerint a nyári növények fő termőterületein még rosszabb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. A legsúlyosabb állapot az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben alakult ki, míg megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és néhány észak-keleti területen maradt fenn.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is sok lesz felettünk a felhő, és elszórtan a megyében záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok környékén alakul. Péntektől stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Csodálatos délutánt kívánok mindenkinek erre a csütörtökre. Jó kis dalokkal fűszerezzük meg az időtöket, munkaidőtöket vagy szabadidőtöket, mindegy is. Az Imagine Dragons jön nem sokára a Huge Temptation című újdonsága után, most pedig Dua Lipától szól a Training Season.

Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Show me what you're working with. Put that body in motion.

Miért ne rádióznátok továbbra is velünk? Rácz Gergő és Orsovai René énekelt ezzel a címmel a rádió. Moston egy perccel múlt el 1:42, a hangulatot fokozzuk majd Marshmallow és Kane Brown párosával, illetve egy kis jazzel és borral, ahogy szoktuk, amikor Fábián Juli megjelenik, legalábbis a hangjával. Továbbra is el tud varázsolni bennünket Zuhecker társaságában. Várom üzeneteiteket, hívásaitokat 70 32 32 355, reméljük a kutyusnak, amely Kiskorpát környékén szaladt a főúton, megvan a gazdája, és hát volt már trafipaxos bejelentésünk is, szóval várom a kapcsolódást. Hey!

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban mától újdonság a Momo című családi fantasy, illetve a Motor City című krimi és a Megszállottság című romantikus thriller. Továbbra is azonban be lehet még ülni a Vajana, az Odüsszeia, a Minyonok és Szörnyek, a Toy Story 5 és a Meghívás című filmekre. Ismét lehet hallgatni Margit Kerti muzsikát. Ma este 7 órától kamara zene szól majd a Déréni utca 20 szám alatt, holnap pedig a zenekedvelő kórusa lép fel ugyanitt. Szombaton a népzenéjé lesz a főszerep, vasárnap pedig a záró koncertet délután 5 órakor tartják a református templomban. A rendezvény minden koncertje ingyenesen látogatható. Naplement és hatha jogára várnak mindenkit holnap este 8 órától az Esparkba, Bíbor ligetbe. Ingyenes lesz, mint ahogy szombat délelőtt 9 órától az erősítő aerobik is ugyanezen a helyszínen. A kult kikötő keretein belül ezen a héten Balatonszárszon délelőtt 10:30-tól a gyerkőcöknek Kip-Kop és Tip-Top meséje szól. Balatonföldváron pedig szombaton látható ugyanez 10:30-től, míg Balatonszárszon szombaton 10:30-től a Mesék Süsünek című előadásra hívják a gyerkőcöket. Ami pedig a felnőtt előadásokat illeti, Balatonszárszon az Életed hétvégéje című előadása egy látszólag idilli mini szabiból fordul át egy bezártsága viharral és titokzatos látogatóval teli párkapcsolati játszmába. Ez szombaton este 8:30-től lehet megtekinteni. Balatonbogláron, szintén szombaton a Grundvik Színházi fiúzenekar lép majd fel, Balatonföldváron pedig a Hosszú virágzás egy egészen más tónus képvisel, mint a hétvége másik két előadása. Radnai Csilla megrendítő monodrámája egy nő útját követi végig a veszteségtől az

0: újrakezdésig. Ezt pénteken este 8:30-tól lehet Balatonföldváron megtekinteni.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
3: Eltott vagy?
2: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
3: Befogadó?
2: Be, abszolút.
3: Akkor oda költözöm.
2: Atyai.
3: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
2: Ennyire nem akarok. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek. És ha nem akarnak. Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz. És ha nem akarok.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

Közben Eszkin dala volt, a Supermodell a rádió, moston 3:42 van. Folytatjuk a Switch Disco-val, Ella Henderson-nak közös React cím, daluk még a hírek előtt elhangzik, jön Jason Mraz is az I'm Yours-szal, Ariana Grande is énekelni fog, de előbb, hogy mindenki vidámnak és fiatalnak érezze magát. Itt a Fun We Are Young címűje. Maradjatok a 91.2-n.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Tried to beat you, but you're so hot that I

0: Reklám.
1: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszere. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Serhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az új elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Búzavirág, az Aranyi és a Kinizsi lakótelepre a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a két éltő repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A Vasi Kosár csapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt két szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több tízezer vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat. 95 éves korában elhunyt Plus Johnson amerikai jazz szaxofonos, a Rózsaszín Párduc legendás főcímdalának előadója. A színész olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Frank Sinatra, Marvin Gaye, a Beach Boys vagy Johnny Mitchell. Plus Johnson legemlékezetesebb felvétele az 1963-as Rózsaszín Párduc főtéma volt, amely a film történet egyik legismertebb zenéjévé vált.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután sok felhő lesz felettünk, és később is előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok környékén alakul. Péntektől stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Olyan nagyon szeretjük a változatosságot, és ezt gyakoroljuk is, mert hogy George Michael Faith című klasszikusát is elővettük, és majd játsszuk nektek, de előbb még idevaló lesz egy Honey Bees dal, és Shawn Mendes is jön most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavaid. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Változékony marad időjárásunk, lesz felettünk sok felhő még a kora esti órákban is, aztán éjszakára kitisztul az ég, sőt, még csapadékra is számíthatunk a délután folyamán, nem lesz nagy mennyiségű, de csöpöghet az eső. Holnap reggelre napsütést jósolnak most, és 12-14 fokot, jelentősen felfrissül tehát a levegő, aztán beborul majd a délelőtti órákban újra az ég, és egy-egy apró zápor, zivatar szintén előfordulhat a pénteki napon is, a maximum 24-25 fok körül alakul holnap. Hétvégére már melegebbet jósolnak, 28-31 fokot szombatra és vasárnapra, és változóan felhős napos időt élénk széllel. A jövő hét eleje tartogathat ismét egy kis csapadékot nekünk, de maradnak a 30 fokok, sőt melegedni fog a levegő délutánonként. Hét közepétől jön a kánikulai meleg.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott.

Perulót hallgattuk, és a Who Hurt You című dalát a rádió moston. 3:43 van, ideje egy kis időre elköszönnöm, bár még azért valahányszor meghallgatjuk a Follow the Flow dalát ezzel a címmel, és jön Kelly Clarkson, Somber, valamint Eva Max, meg a legfrissebb hírekkel Krisztián, aztán pedig jön a két legkuszább Pali, Mao és Moli, kezdődik a 20 a csúcson friss adása majd. Ne hagyjátok ki, tartsatok velünk továbbra is!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Lezárják holnap a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. Permetezik a fákat esténként a városban. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézirányítással segíti. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületei mától egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Véradásra buzdítja az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a véradók száma, ami a nyári szabadságolások időszakában minden évben komoly kihívást jelent. Emiatt veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy aki teheti, a következő napokban adjon bért. Elutasította a központi nyomozófőügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset sértettjének panaszát. A hatóság fenntartotta a nyomozást megszüntető döntést, mert továbbra sem lát olyan személyt, akivel szemben megállapítható lenne bűncselekmény gyanúja. A baleset tavaly márciusban történt egy önkéntes honvédelmi kiképzésen, ahol egy 29 éves kormánytisztviselő kezében felrobbant egy éles kézigránát. A nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Az ügyészség ugyanakkor több hiányosságot is feltárt a kiképzés szabályaiban, ezért ezek megszüntetésére javaslatot tett a honvéd vezérkar felé.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután sok felhő lesz felettünk, és később is előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok környékén alakul. Péntektől stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Okay, let's go.
7: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
8: Hello, drága hallgatóink! Sziasztok, itt a Hacs! Jelentkezünk az aktuális slágerlistával. Itt vagyunk bizony, nem mentünk mi sehova. Tartsatok velünk! Itt van Vili!
9: És Miki!
8: Hello mindenkinek! Na gyerekek, 3 újdonságot is hozunk ma. Itt lesz a retro helyezettünk is, és persze megint csak próbálunk a kedvetekben járni. Megérjük megköszönni a sok észrevételt és az üzenetet, amit küldtök nekünk. most aktuálisan kettőféle kívánságot húzunk elő. Volt, aki írt ránk, hogy ne felejtsük el a csillagászati témákat sem, mert régen volt már, illetve a kvízeket is hiányoltátok
1: nem
8: már.
1: Nem lesz kvíz, van, nem lesz kvíz.
8: Na gondoltam!
1: Nekem megy a buszom egy óra múlva, nem kvíz.
8: Na gondoltam, hozzuk
1: no
8: össze
1: quiz,
8: a kettőt.
1: No quiz, nine quiz, not quiz, nyet quiz.
8: Az a helyzet, hogy, ha azt mondanám, hogy jó, akkor te ma kimaradsz, és csak fölteszem a kérdéseket, nem fogod tudni megállni, hogy ne válaszolj. Mit szólnátok, hogyha kikérdeznénk mindenkit? Mennyire vagytok felkészültek az űrkutatásból? Sokat foglalkoztunk a 20-a csúcsommal
1: ezzel. Föld, Mars, Jupiter, Vénusz, Uranusz, Plutó, Hold, össze-vissza. De tudom, mit majd, hogy tudtam, egy összenem magam, talán még meg is mondom a sorrendet.
8: Általános kérdések lesznek, amit szerintem mindenki tud, egyrészt, másrészt pedig olyan különleges újdonságokat fogtok megtudni ezeken a kérdéseken keresztül, hogy szemetek, szátok tátva marad, ahogy egy kedves ismerősöm mondta, mind a 10 ujjatokat megnyaljátok utána. Olyan kvíz lesz. Tudjátok-e, hogy mi a neve a függőleges tengely köré rajzolt szögmérőnek? Milyen anyagok alkotják a Neptunusz holdjai közül a Proteusznak a légkörét? Ilyen egyszerű kérdésekkel szolgálok, Vili.
1: Például ilyen is napfényre kerül, hogy milyen távolságra van a Földünk a naptól?
8: Ezt konkrétan nem fogom kérdezni, fogadjunk, ezt tudod.
1: 149,6 millió kilométer és 3 méter.
8: És 3-4 méter. Ne kezdjük újra. Na gyerekek, jön egy kis izgalmas űrkutatási kvíz veletek és Vilikével.
1: Lesz tipp? Három lehetséges válasz?
8: Ezt akartam mondani, hogy nem három lehetséges válasz, hanem igaz-hamis játék lesz. Hogy igaz-e az állítás, vagy hamis?
1: Melyik a legveszebb lévő bolygó, az a Merkur? A Plutó.
8: Kettőből mellé, Vili.
1: Plutó.
8: A Plutó már nem bolygó.
1: Miért?
8: Hát a Plutó már mióta kis bolygó?
1: Hát az a legmesszebb.
8: Hát de nem számít bolygónak.
1: Jobban, persze, most keressük a Kákán és a Csongot, hogy akkor most...
8: Kvízperced lesz, hogy válaszolj, Vili. Gyerekek, mielőtt belekezdünk a kvízünkbe, Vilike gyorsan átnézi kicsikét a leckét, hogy ha felelnie kell, akkor jól válaszoljon. Most veszettül keresi a telefonján, hogy milyen messze van a Plutó a Földtől, milyen messze van a Merkur a Plutótól és a Mars a Szaturnusztól. Míg Vilike keres és felkészül, addig meghallgatunk egy újdonságot, ugyanis Kygo megjelentette a Take Me Back című vadonatúj slágerét, még mindig hasonló stílusban, mint korábban, úgy látszik ez még mindig nagyon nagy divat. Kicsit ezt az EDM, tehát az Electronic Dance Music stílust keverve, a countryval keverve egy picikét a klasszikus amerikai western zenével, Kygónak ez nagyon bejött. Ezzel a dallal kezdünk, újdonság ezen a héten, itt a Hacsban.
7: A 17.

0: Kygo újdonsága, a Take Me Back szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában. Drága hallgatók, remélem felkötöttétek a rakétákat.
1: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
0: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
1: Hát azt akartam mondani a fejemben, de mert az nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
0: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
1: És Bodri.
0: Úristen. De gyerekek, kezdjünk bele a kvízbe, Vili. Most figyelj, most visszahozom a bizalmadat önmagadba.
1: Miklós, ezt el kell mondjam. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána ott a Plutó.
0: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
1: Hova tűnt?
0: Na Vili, akkor jön is az első kérdés. Igaz,
1: neked
0: vagy hamis
1: játékot játszunk? Neked van egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó?
0: Hát például ő is, mert hogyha figyelnéd, amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci. És például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából?
1: Az oroszok?
0: Nem.
1: Az amerikai?
0: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
1: Na, én megkeresem.
0: Sokan nem szeretik egyébként pont ezért. Sokan támadták. Na, kezdjük el! Igaz-hamis játék. Az első kérdés ehhez fog csatlakozni. Vajon igaz-e az állításom, vagy hamis? A naprendszerünknek 8 bolygója van. 1, 2, 3.
1: Igen. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ha már kiúztuk a Plutót.
0: Helyes a válasz, Vili! Így van! Így van! Még na látod, én mondtam, hogy élvezni
1: fogod. Még hogy a Plutót eltávolítottál.
0: Na látod? Most helyes a válaszod. Nektek, drága hallgatók, figyeljetek, megyünk tovább. A második kérdésem, igaz vagy hamis? Farkas Bertalan volt az első magyar űrhajós, aki a Soyuz 36 fedélzetén jutott el a világűrbe. Igaz vagy hamis?
1: Hát igaz, hát persze, hogy igaz.
0: Így van. Mert hogy 1980-ban történt, amikor is az Interkozmosz programban Berci az űrbe utazott és kísérleteket végzett odafent.
1: Azért jól lehetem neki, hogy ilyet látott.
0: Hát ugye beszélgettünk is vele itt a 20 a csúcsomban, volt már vendégünk, nagyon jó kis sztorikat mesélt, nagyon jó fej egyébként, nagyon jó fej. Hát ő egy tudós ember. Na, harmadik kérdésünk. Drága hallgatóink, figyeljetek! Vilikém?
1: Igen?
0: Igaz-e vagy hamis? A kvadráns egy űrhajó alkatrész?
1: Nem.
0: Helyes a válaszod, hamis, valóban.
1: Egyébként micsoda, akkor tudjuk már meg valami.
0: Egy hagyományos negyedkör alakú szögmérő műszer egyébként, amelyet nyilván régen az égitestek látszólagos magasságának meghatározására és a navigációra használtak, de nem csak a csillagászatban, hanem például a hajózásban is. Ez a kvadráns, bizony. Jó, na, eddig jó, 3-ból 3, Vili.
1: Hát mehetek is haza.
0: Na, figyeljetek csak. A következő kérdés, igaz vagy hamis? A Puli nevű holdjáró egy magyar fejlesztés.
1: Ne is mondd, igaz.
0: Valóban, a Puli Space Technologies fejlesztette a Google Lunar X Prize versenyére ezt a bizonyos magyar holdjárót. Tehát mi magyarok fejlesztettünk holdjárót.
1: És nagyon sok magyar egyetemista bent volt ebbe a projektbe, hogy tudom.
0: Így van, így van. A következő kérdésem ehhez kapcsolódik. A Puli holdjáró járt a holdon. Igaz vagy hamis?
1: Ez hamis.
0: Milyen felkészült vagy, Vili?
1: Egyébként.
0: Hát figyelj ide!
1: Te ütrendszerben otthon vagyok.
0: Ó, a mindenségit, fene a csóvádat, hogy de képbe vagy. A mindenségit, az Ion hajtóműve nagyon működik, te Vili. Oda nézd, a Szaturnusz gyűrűje elhalványulhat a tudásod mellett. A mindenségit. Mit nekünk napkitörés? Itt egy Vili. Csár mindenit. Na, így van, a Puli holdjáron nem járt a holdon, sajnos csak földi körülmények között tesztelték. És akkor ezen blokkunk utolsó kérdése, ez már egy picit nehezebb. Itt már tényleg mélyre kell nyúlnod a tudásodban.
1: De csak azért, mert már naprendszeren kívüli kérdés.
0: Nem, ez még a naprendszeren belüli. A Neptunusnak 13 holdját ismerjük. Vajon igaz vagy hamis az állítás?
1: Igaz.
0: Sajnos ez most nem sikerült, Vili. Mert hogy? Te még a régi információkra emlékszel.
1: Hát azt nem mondtad, hogy közben átírták az egész naprendszer történetét.
0: Nem. A Hubble űrteleszkóp a felelős a rossz válaszodért, mert hogy felfedezett egy aprócska mindössze 20 km átmérőjű holdacskát, így a Neptunusnak...
1: 14.
0: 14 holdját ismerjük jelenleg. De te még a régire emlékeztél, ez megbocsátható. Vili,
1: én még régi vágású vagyok.
0: 6-ból 5 és fél.
1: Na, akkor adjuk abba.
0: Nem, még csak most kezdjük.
1: Megállnék, és kérem a lóvét.
0: Gyerekek, most jönnek majd az igazán izgalmas kérdések, lesz köztük nyilván egyszerű, és olyan, amire azt tud válaszolni, aki csak még ha felszínesen is, de napi szinten nézegeti a híreket, olvasgat a csillagászat után, mert hogy nagyon sokan szeretitek az űrkutatást, nagyon sokan olvasnak ebben a témában, ahogy az üzeneteiteket és a leveleiteket olvassuk, úgyhogy remélem, hogy tudtok majd válaszolni. Előtte azonban jön egy olyan dal, amely igaz lejjebb csúszott a listán, de még mindig nagyon előkelő helyen található Szombra és a Potential című dal a 11. helyen szerepel nálunk.
2: A 11.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Ő volt Szombra és a Potential, lesz pedig a 20-20-as slágerlista. Vilinek látom, hogy szikráznak a szemei. Alig várja már, hogy válaszolhasson a következő kérdésre. Ti is így vagytok vele?
2: Csillognak a szemei, menjünk stílusra.
1: Na, figyelj,
2: Vili. Hol található az Androméta törzs?
1: A köd.
2: Köd. Legyen köd. Igen.
1: Legyen köd. Úristen. Vili, lerombolsz mindent, amit eddig felépítették. Kérlek szépen. Csak 10 perc és végzünk. Úristen. Atya ég. Magyarország 2050-re saját részleggel fog rendelkezni a nemzetközi holdbázison. Igaz vagy hamis?
2: Hát ezek inkább álmok.
1: Tehát hamis?
2: Igen, mert nem, itt nem csak Magyarországnak a
1: szerepvállalása a kérdés,
2: igen, hanem az emberiségé is, hogy tudnak-e egyáltalán ekkora holdbázist építeni.
1: 2050-re tervezik valóban a holdbázist, a kérdés csak az, hogy nekünk magyaroknak lesz-e ott egy kontinunk.
2: Szerintem nem lesz, de még a világnak se.
1: Na, hát helyes a válaszod, hamis ez az állítás, még az hiányozna nekünk. Arra költsük a pénzünket, nem. A Hunor programban, valamint az Európai Űrügynökség programjaiban is részt veszünk űrkutatási és űripari projektekben, de a hazai fejlesztések elsősorban csak a műholdakra, az űreszközökre, a tudományos kísérletekre és az űrtechnológiákra összpontosítanak, nem pedig egy önálló űrállomás létrehozására, úgyhogy nekünk csak maximum, ha lesz szerencsénk, akkor magyar űrhajós járhat a holdbázison, de nekünk részlegünk nem lesz ott.
2: Pedig jó lenne ott egy kis magyar piac.
1: Így van, ilyen az jó. Egy kis zselici hársmézzel.
2: Egy kis ungarikum.
1: Ennyi, egy kis piros paprika.
2: Egyébként logikusan átgondolva az egészet, ez a világnak is elég nagy falat lesz, hogyha Amerika, tegyük, hogy mindenki összeáll, oroszok, Amerika, svédek, mindenki összeáll, hogy megvalósítsák ezt a holdbázist.
1: Pedig képzeljétek el, hogy már csak azért is, mert ugye mindenki azon gondolkozik csak, hogy a Mars utazáshoz lehet majd egy dobbantó, ami való igaz. Az űrbányászatot fogja beindítani az emberiség, és erről kevesebben tudnak és kevesebben beszélnek, hogy óriási ipari lehetőség rejlik abban, hogy holdbázis legyen a Holdon, mert hogy a csillagközi kis bolygókból szeretne majd az emberiség bányászni, hiszen olyan ásványi kincsek találhatók ezeken a körülöttünk száguldozó kis bolygókon, amik már nincsenek meg a Földön.
2: És hol fogja felhasználni a Földön?
1: Igen, így van,
2: ha még lesz Föld.
1: Így van. Hát ha még lesz, igen. Tehát mondjuk inkább a kis bolygókat zsákmányoljuk ki, mint a saját bolygónkat. Na, Vilike, következő kérdés csatlakozik az első traumáthoz.
2: Egyébként azóta nem voltunk szerintem a Holdon, igaz?
1: De fogunk. Most ugye nemrég azért ment egy küldetés, pont megkerülték a Holdat, hogy feltérképezzék, hogy pontosan hol fog zajlani, mind fog zajlani, hova érdemes pakolni a gerendákat, a téglákat, és hogy hova menjenek a
2: lezermesterek.
1: De Jóska! Csak kicsit jobbra légy, hogy
2: jó, meghoztam a monitút, hova tegyem?
1: Ja, csak nehogy magyar építési vállalkozók csinálják, mert most jó lesz a bordűr, nem lesz túl minőségi. Na, térjünk vissza az első traumáthoz. Az állításom a következő. A Plutót 2020-ban minősítették vissza a bolygó besorolásból törpe bolygóvá. Tehát mikor volt az az időpont, amikor azt mondták, hogy a Plutó már nem bolygó többi, hanem csak törpe bolygó? Ez 2020-ban történt?
2: Szerintem...
1: Vagy később, vagy korábban?
2: Igen, korábban.
1: Azt mondod? Látod? Jó, hogy segítettem. Milyen rendes Vágó Pista vagyok én ma. Látod?
2: Még a szakáll is hasonlít.
1: Hamis, ugyanis ez az állítás, te jól válaszoltál, mert hogy valóban a Plutót még 2006 augusztus 24-én minősítették le, eddig volt a naprendszer 9. legkisebb bolygója, de hát ma pedig a legnagyobb törpe bolygónak számít, Neil deGrasse Tysonnak köszönhetően.
2: 2006 óta úgy élek, hogy a Plutó bolygó én szerintem is nem bolygó?
1: Hát igen, 20 éve.
2: Ezt a traumát.
1: 20 éve élsz hazugságban és ködben.
2: Androméta köd.
1: 20 éve bolyongsz az Androméta.
2: Androméta köd ellette a fejem.
1: Igen.
2: Az agyam. Na jó.
1: Igen. Következő kérdés. Igaz-e vagy hamis? Magyarországnak nincs saját műholdja. Ez igaz vagy hamis?
2: Hát ha már összehoztunk egy pulit, az egy ilyen holdjáró, igaz?
1: Igen.
2: Van, nem, van sárműholdunk.
1: Nagyon jó a választ, mert hogy van. Biztos ti is hallottatok már a maszatról. Bizony, a maszat
2: tényleg.
1: Egyet, így van.
2: Aranyom, de jó kis neve van.
1: A Budapesti Műegyetemen fejlesztették 2012-ben, és bizony ez a magyar műhold, még ha aprócska is, de sikeresen pályára állt, és azóta is ott kering.
2: Érdekesen ejtik ki a külföldek, musat, masart, minden.
1: Maszat van, jelentkez. Nekem van is egy, képzeljétek el, amikor felküldték a maszatot, akkor kiadtak egy ilyen emlékérmét a tiszteletére. Négyzet alakú, ezüstből van, négyzet alakú pont, mint a maszat, és azt meg is vásároltam, azóta is megvan nekem. Van egy maszat, egy emlékérme.
2: És akkor minden nap

0: szerintem érzékelnie kell, akkor egy automatika azon a működésbe hozza. Én így gondolom.
1: Vili, te valami iskolába beiratkoztál időközben?
0: Hát te pakoltál be egyszer romai raktérbe, amikor
1: repültünk. Ja, tényleg, megbeszéltük. Tényleg, még ígéretet is tett nekünk az űrkutatási miniszterünk, hogy téged, neked valahogy szorítanak egy helyet egy ilyen kis dobozban. Tényleg, Vili, hát azért tudsz mindent. Igaz a válasz, és helyes, mert hogy valóban attól függ, hogy milyen, de például a New Horizons szonda, amely a Plutót volt hivatott vizsgálni, bizony utazása nagy részében hibernált, tehát inaktív állapotban volt. A majdnem 9 évig tartó utazása alatt az űrszonda többnyire ki volt kapcsolva, és csak közelített a célja felé. 2014. december 6-án a szonda hibernáltból ismét aktív állapotba helyezte magát, és az előírt tárolt programnak megfelelően működésbe lépett. A szonda állapotáról tudósító adatcsomag egyébként 4 óra 26 perc alatt ért el a Földhöz. A szonda ekkor 162 millió kilométerre volt a Plutótól. Az addigi útja során 18 alkalommal volt hibernált állapotban, ami hossza 36 nap és 202 nap között változott.
0: És ötször találkozott földön kívüliekkel.
1: Igen, és mondta azt, hogy békével jöttem. Így van, így van. Na, tehát igaz volt a válasz. Menjünk még egy kérdéssel. Vannak már nanoműholdak is?
0: Nano?
1: Így van, tehát ilyen nagyon picikék nanoműholdak. Vajon ez igaz, vagy egy baromság?
0: Hűha.
1: Vannak már nanoműholdak? Nagyon science fictionös. Nincsenek?
0: Nincs.
1: Hát ez most egy téves válasz, Vili. Mert vannak.
0: Mi fér abba bele?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de azok nem azért vannak, hogy beleférjen valami.
0: Idegesítség.
1: Ráadásul képzeljétek-e, várjál, ráadásul szintén magyar szürke állomány volt az egyik elkészítésében, ugyanis a GRB Alpha műhold egy magyar vezetéssel készült nanoműhold, amely a gamma kitörések észlelésére hivatott. A 2021-ben felbocsátott műhold a legintenzívebb kozmikus események, az úgynevezett gamma kitörések megfigyelésében vesz részt. Blokkunk utolsó kérdése jön.
0: Ez meglepett.
1: Meglepett engem is. Ez egy nagyon izgalmas állítás, amit most mondok, vajon igaz-e vagy hamis? Vándor sólyom is eljutott már az űrbe.
0: Ha úgy hívták azt a közlekedési eszközt, akkor igen.
1: Döbbenet, hogy a beugratós kérdésemre milyen jól reagáltál, Vili. Valóban, a Vándor sólyom is eljutott már az űrbe. Szerencsére nem valami újabb agyament állatkísérletről van szó, hanem Japán első olyan műholdjáról, mely egyrészt teljesen orosz és amerikai beavatkozás nélkül teljesített küldetést, másrészt pedig ion hajtóműve volt, és bizony 2010-ben anyagmintát vett kisbolygókból, például a 25143 Itokawa kisbolygóból. Vissza is tért a Földre, sikeres küldetést teljesített, a neve pedig Hayabusa, azaz vándorsólyom.
0: Angyalom, de jó.
1: Bizony, bizony. Na gyerekek, hát nagyon izgalmas ez a kis kvízünk, és még nincs vége, mert hogy még izgalmasabb kérdésekkel fogunk, vagy állításokkal fogunk visszatérni nem sokára. Előtt azonban meghallgatjuk blokkunk utolsó dalát, szintén egy újdonságot. Rég hallottunk már felőle. Neo úgy gondolta, hogy újra bedobja magát, és ő is átállt egy picikét az elektronikus zenére, illetve az elektronikus zene és a country fúzióját vette ő is elő, pontosan úgy, ahogy Kygo csinálja. Neo tehát a Dance Right Now című dalával újdonságként listánk 10. helyén debütál. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán egy pici rádiócsend után jövünk vissza és folytatjuk a kvízt.
2: A 10.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hi, my name is Barack Obama, and you're listening to Who's a Chuchon.
0: A 20-20-as slágerlista.
3: Így van, visszatért a hacs, folytatjuk tovább a kuszalista, drága hallgatók. Nem tudom, hogy ti hogy szerepeltek ezen a különleges kis kvízen. Vili ragyog, mint a legfényesebb csillag. Melyik a legfényesebb
4: Sirius.
3: Csillag? Ennyi. Én tudom, hogy mindent tudsz,
4: Vili. Mindent nem. Mindent nem, meg nem is tudtam, hogy a Siriusnak a fénye. Az lett az első nagy csillag akkor?
3: Nem. A Sirius, hogyha jól tudom, az a nagy kutya csillagképben van.
4: Várjál, mindjárt megnézem. A kis kutya mellett.
3: A kis kutya mellett, igen, ott csahol. Várjál csak. A Sirius látszólagos fényessége -1,46 magnitúdó, ami a legnagyobb a Földről látható csillagok között, és körülbelül 8,6 fényév távolságra található, így a hatodik legközelebbi csillag a Naphoz. Az esthajnal csillag az a Vénusz. Az egy bolygó.
4: Akkor én Vénusz akarok lenni.
3: Vénusz?
4: Igen.
3: Oké, Molnár Vénusz. Vilmos? Mint Venus Williams.
4: Maradjuk a Siriusnál.
3: Na, figyelj, Sirius. Folytassuk tovább akkor a kvízt, mert hogy vannak még állításaim, drága hallgatók, ti is játszatok velünk, vajon igazat mondok-e? Majd hamarosan, mert hogy elérkeztünk az ötödik helyezethez, bocsánat, egy kicsit ledobott a ló. Én már annyira kvízeztem volna tovább, de hát tényleg elérkeztünk az ötödik helyezethez, Vili, ami micsoda?
4: Hát, ha még nem törölték, akkor a retro.
3: Nem is hát, de lehet, hogy fogják, de reméljük, hogy nem, és nem a csillagászok. Így van, elérkeztünk a retro helyezethez. Július 19-én töltötte be 79. életévét a világ egyik legjobb és legismertebb gitárosa és zeneszerzője, Sir Brian Harold May.
4: A Queen ismert gitárosa.
3: Szólógitáros,
4: ugye?
3: Szólógitáros, így van, és zeneszerzője. Ugye nem is kell mást mondanunk, de ami durva, hogy csatlakozik valamelyest ez a retro helyezet a témánkhoz teljesen véletlenül megint, mert hogy amellett, hogy Brian May elképesztően jó gitáros, mi a másik szakmája?
4: Csillagász.
3: Bizonyám, gyerekek, jaj, de jó. Na,
4: Miki, hogy lehet nekin csillagász?
3: Legegyszerűbb válaszom a sehogy. A másik pedig, hogy hát nagyon sok iskolát el kell végezned, nagyon jó.
4: Én azt hittem, csak kell egy hatalmas látcsőtávcső, aztán kémelem az eget.
3: Nem. Hát nem véletlenül szereznek doktori címet a csillagászok, oda azért elég erősen kell működni a matekban, a fizikában, a kémiában.
4: Akkor nem veszek csillag.
3: Na, hát én rögtön megválaszoltam. Ez maradj Sirius és lokál média Shark. Na figyelj csak, Sharky! Brian May a számtalan zenei elismerése mellett, képzeljétek el, hogy 2005-ben a zeneiparban tett szolgálataiért és a jótékonysági munkájáért megkapta a Brit Birodalom érdemrendjének parancsnoki fokozatát.
4: Hoppá!
3: A Queen tagjaként például beiktatták a Rock and Roll hírességek csarnokába, hát mondjuk ez minimum elvárható volt, illetve a Queen csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán is.
4: Ha.
3: Nagyon komoly. Ugye, ahogy mondtam, a mai adásunkhoz ráadásul ismét csak passzol a retro helyezet, hiszen Brian May mindig is tudományos pályára készült a zene mellett, csillagászati doktoria is van. A doktori disszertációját egyébként a csillagközi porról írta. Csillagközi por. Állítólag nem egy publikációnak társszerzője, és bizony érdeklődést mutat a sztereoszkópia iránt is. Ez egy képalkotási módszer, ha jól tudom, röviden a térlátás illúziójának a megteremtésével foglalkozik egy sík képen.
4: Úgy lehet, hogy a csillagok között sem takarítanak rendesen.
3: A csillagközi por miatt, gondolom? Úristen. I want to break free. Ott porci. Hát végül is figyelj, porszívózhat, ha
4: belegondolsz.
3: Hát látod, Freddie
4: Mercury simán nyomhatná a porszívót.
3: Így van, már csak azért is, mert hogy róla, ha jól tudom, el is neveztek egy kis bolygót, mégpedig Brian May közbenjárásával. Tehát van egy Freddie Mercuryról elnevezett aszteroida itt a csillagközi térben. Na, gyerekek, a következő dal, amit lejátszunk, a retro helyezett az egyik kedvenc Queen dalom, amelyet pont Brian May írt, az ő szerzeménye, aki, képzeljétek el, hogy kertészkedés közben találta ki ezt a dalt, mert hogy felesége szokta mondogatni folyton, I want it all, I want it now. Mindent akarok, és azonnal akarom. Úgyhogy jön 1989-ből az I Want It All, a Queen dala, ez az eheti retro helyezettünk. 20 a csúcson!
1: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A húsz a csúcson.
1: A mindenségét neki.
2: Ez nagyon jó volt.
1: Jó, bizony. A Queen és az I Want It All című dal, amelyet ugye Brian May írt, mégpedig ugye, mert felesége szokta ezt mondogatni mindig, hogy
2: volt.
1: I want it all, I want it now. Finom kis asszonka lehet. Mindent akarok, és azonnal akarom.
2: Fú, ez ne, sosem megy ki a divatból. Pedig aztán nem baj, gyerek.
1: Az biztos, 89-es dal.
2: Én hülye volt jegyem, és nem mentem el.
1: Felmentenélek, de nem, mert hogy sajnos nem lehet, mert tényleg látnod kellett volna, hogy tudj mesélni.
2: Akkor a csajok jobban érdekeltek.
1: Hát, hogy azt viszont megértem, ja.
2: Na mindegy.
1: Na, de hát Freddie Mercuryért nagyon kár, ezt nagyon sokszor beszélgetjük, igaz, hogy egyszerűen ő a legjobb példa arra, hogy valakiben, aki nem megértett egyrészt a szexuális érdeklődése, másrészt pedig ugye maga a személyisége miatt, mert hogy ő neki elég hányottatott gyermekkora volt, és nézd meg, mindenfajta iskolai képzés, tanulás nélkül, hatalmas, tehát egy egyszerűen a muzikalitásra született ez az ember.
2: Meg van egy kisugárzása a színpadon, egyébként minden négy tagnak van egy kis ugye, de legnagyobb a Freddie Mercurynek van, és visszatér egy mondat, hogy miért nem mentél el, hogy mentem el a Queen koncertre, mert azt gondoltam, hogy olyanokat látom még. Nem. Úgy kell elmenni minden koncert, hogy most látod utoljára.
1: Igen, hogy ki tudja.
2: Mert nem lehet tudni, mi lesz a következő alkalom.
1: Abszolút, ezt mindig mondjuk, hogy menjetek, amíg csak lehet.
2: És nem azért, meg ha lehet, hogy többet a büdös évben, mint Magyarország.
1: Hát ez is lehet, igen. Na, gyerekek, folytassuk tovább a kvízünket, ami kapcsolódik is egy kicsit a Queenhez, de hát nyilván alákérdezek a dolognak.
2: Van-e bajsz a Freddie Mercurynak?
1: A Queen énekeséről is elneveztek egy kisbolygót. Igaz-e vagy hamis?
2: Persze, hogy igaz.
1: Igaz, az előbb is árultam. Az értelmi szerző. Igen, mondhatjuk.
2: Szerették azért nagyon.
1: Így van, Brian May javaslatára a Nemzetközi Csillagászati Unió 1747-3 Freddie Mercury nevű aszteroidát nevezte el a legendás énekesről. A nagyjából 3,2 km átmérőjű égitest egyébként a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó övben kering. Sőt, még Brian May nevét is viseli egy kisbolygó. Ennek a neve 5265 Brian May.
2: Ma is Molly emletne valahol, annyi van.
1: Ha jól tudom, a Zselici Csillagpark egy nem kutató, hanem bemutató obszervatórium, igen. Tehát hogy ők nem fognak felfedezni valószínűleg...
2: Akkor mutassak be bennünket.
1: Jó.
2: Mint úgy csillagként.
1: Jó, rendben van, megbeszélem a Lacival. Na, gyerekek, menjünk tovább. A következő állításom igaz vagy hamis? Magyarország alapította az Európai Űrügynökséget 1975-ben Budapesten, a világ csillagászati tanácsának részvételével, ahova a Kuiper övből is érkeztek, meghívottak. Igaz vagy hamis?
2: Fúha. Kuiper öv az micsoda? Ez hamis. Ez hamis.
1: Résem vagy, Vili? Hát ez egy beugratós kérdés volt. Hát nyilván a Kuiper övből, ha érkezett volna hozzánk valaki, akkor az lett volna a nagyobb szenzáció, mint sem, hogy az Európai Ügynökség. Nyilván izgi lett volna, ha nálunk alakul meg a Men in Black is, de nem. Magyarország csak csatlakozott az Európai Ügynökséghez 2015-ben ráadásul, azóta társult tagi státuszban vagyunk. Azon egyébként csodálkoztam, hogy csak 2015-ben csatlakoztunk. Mert hát nálunk annyi géniusz volt a csillagászathoz, mi sok mindent hozzátettünk.
2: De általában azok vagy kimentek már korábban Amerikába, vagy oda vitte őket az élet sodra.
1: A következő állításom. A Voyager 1 űrszonda már 50 éve küldetésen van a világűrben.
2: Igaz-e
1: vagy hamis?
2: Igaz.
1: Így bizony, igaz, Vilikém, 1977 óta tart a csillagközi tér felé, és az emberiség legtávolabb jutott űreszközeként újabb különleges mérföldkőhöz fog érkezni hamarosan, mert hogy a NASA számításai szerint 2026. november 18-án eléri azt a távolságot a Földtől, amelyet a fény pontosan egy nap alatt tesz meg, ez nagyjából 25,9 milliárd kilométer.
2: Gondolj bele, hogy ilyen messzire elmegy egy, kettő, 50 évvel azért összeraktak egy olyan műholdat, ami mai napig működik és megy előre.
1: Így van, pedig a tervek szerint csak néhány éves küldetése lett volna, és még mindig működik, és bár, ahogy mondtam, nem erre tervezték, tesójával, a Voyager 2-vel csupán ők ketten vannak még működő űrszondák a helioszférán kívül. Képzeljétek el, nagyon jó.
2: Amerikaiak találták ezt ki. Ügyes.
1: Na gyerekek, még egy állítás. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot.
2: Várjál, remélem nem atomot robbantottak. Nem igaz. Szerencsére nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdenek gyakorlatozni.
1: Hát szomorú a válaszom, Vilike, de sajnos igaz. Valóban hajtottak végre hadgyakorlatot, egyet csúzlival. Az amerikai űrhaderő, mert hogy ilyen is van, és ez most komolyan nem kamu, az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze nevű hadgyakorlat. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán, hogy egy valós konfliktus helyzetet modellezzenek. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
2: Ott nem tudnak helyszínelni.
1: Ott nem. Ott nem.
2: A... 112, haló, szeretnék bejelenteni egy kottanást.
1: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
2: Ez a Sputnik, nem adta meg az elsőséget.
1: Aztán utána csörög a názon a telefon, jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő, mikor mehetnék megnézni? Na figyeljetek, ezen blokkunk végére egy megint csak ilyen nonsensnek tűnő kérdés, vajon marhaság vagy igaz, amit állítok? A málna összetevői ott vannak a világűrben.
2: A málna?
1: A málna amit összetevői.
2: Meg lehet enni málnára gondolsz?
1: A málna, így van, a málna. A finom málna összetevői ott vannak a világűrben. Igaz az állításom, vagy tegnap
2: hogy
1: nap megszúrt
2: ott?
1: A nap?
2: Megszúrt a nap. Hogy lennének ott? Dehogy vannak ott?
1: Hát van egy rossz hírem, ami egyben jó hír, Vili. Hogy ez a hír igaz. Képzeljétek el, hogy nemrég egy spanyol csillagászok által alapított csapat a földi málna édességét adó eritrulóz nyomaira bukkant a galaxisunk középpontjához közeli porfelhőben, ami új megvilágításba helyezi az élet földi kialakulásának kémiáját. Lehet, hogy az univerzumunk egy nagy málna bokor, Vili? Csak előne jöjjön a maci a málnásból. Magyarul az a cukor, ami a málnában található, az valószínűleg nem földi eredetű.
2: Akkor összegyúrták a földet. Veszünk egy kis gammasugarat, veszünk egy kis esztek, és azt is tessék.
1: És rotty egy málna. Úgyhogy mostantól, ha málnát esztek, ez jusson eszetekbe. Egy UFO! Málnázunk tovább mindjárt, még jön egy blokkunk, előtt azonban meghallgatunk egy újabb felvételt, mégpedig Norma Jean Martint és az Encore című dalt, amely feljebb ugrott a listán, nagyon jó, a negyedik helyen található.
3: A negyedik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Nagyon-nagyon hangulatos kis dal, még hogyha egy pici feldolgozás szaga is van. Az Encore című dal Norma Jean Martintól feljebb ugrott a listán, a negyedik helyezett.
2: És úgy gondolom, hogy ezt meg kell osszuk a hallgatókkal. Említetted, hogy a Málna összetevői megvannak a világűrben.
1: Így van.
2: A Málna sokkal közelebb is elérhető egy maci fröccse.
1: Maci fröccs. Így van.
2: Egy deci rozé, némi Málna szörpizesítéssel, tele dobáló erdei gyümölcsökkel.
1: Nagyon
2: némi
1: jó.
2: Szódával.
1: Tessék,
2: nem is kell
1: elmenni
2: két a világűrbe.
1: A NASA nagy felfedezése, a maci fröccs receptje a világűrben. Atyaik. Na gyerekek, gyorsan még akkor jöjjön a néhány állítás ebben a kvízjátékunkban, mert hogy nagyon izgalmas. A következő állításom igaz-e vagy hamis? A Földön vannak holdfák.
2: Nincs holdfa.
1: Igaz
2: elnevezett,
1: vagy hamis?
2: Ez valamilyen gazt elneveztek holdfáról, vagy növényt, vagy
1: nem, fát? Azért annál több.
2: Nincs holdfa.
1: Tehát pont most segítettem, hogy annál azért több. Mert hogy van holdfa, no persze nem a holdról származnak, hanem egy kísérlet eredményei, ugyanis 5 fafajta 500 magját is magával vitte az űrbe az 1971-es Apollo 14 misszió parancsnoka, mégpedig Stuart Rosa, hogy kipróbálja a hold körül keringő magok később életre kelnek-e a Földön. Az űrrepülés után a magok egy Mississippi és egy kaliforniai erdészetbe kerültek, ahol az 500-ból 420 fa kikelt. Én
2: ez,
1: annyira nevelnék
2: ott semmivel
1: hol,
2: se...
1: egy holdbabot mondjuk, vagy egy hold folytófügét. Nagyon szívesen tartanék otthon valami holddal kapcsolatos dolgot. Figyeljetek, következő állítás. Ez nagyon durva. A tragikus Challenger STS-51 elküldetés, amiről mi csináltunk adást is, emlékszel? A Challenger katasztrófa űrhajója valójában nem robbant fel. Az állítás igaz
2: pedig
1: vagy hamis?
2: Pedig filmet is láttunk róla.
1: Na,
2: akkor igaz? Az egész átverés volt.
1: Közelítsd meg másképp.
2: Szerintem igaz.
1: Valóban igaz. Mert a másképp megközelítése azt jelenti, hogy nem felrobbant, de ettől még megsemmisült. Képzeljétek el, hogy a folyamatos vizsgálatok kiderítették, hogy amit láttunk azokon a felvételeken, az valójában nem az űrhajó robbanása volt, hanem a széthulló, gyorsító rakétákból kiömlő üzemanyag elégése. Sőt, maga az űrhajó sem robbant fel, hanem az is széthullott a hő okozta roncsolódástól, de hiszitek vagy sem, a személyzeti kabin nem sérült meg, sőt, még körülbelül 20 kilométeres magasságig tovább emelkedett ugye a tehetetlenségnek köszönhetően. A szakik szerint ráadásul, és ez a legtragikusabb és a legborzasztóbb, hogy két űrhajós valószínűleg túlélte a széthullást, és a lángokat is, ők a személyzeti részben lelték halálukat később, mert hogy a széthullás után ez a bizonyos személyzeti rész, maga az űrhajó ezen kabin része 320 km/h sebességgel becsapódott az óceánba, és ekkora erőhatást senki nem élhetett túl. Tehát, hogy valószínű, hogy a Challenger űrhajósai közül ketten nem is abban az égésben haltak meg, hanem a becsapódástól,
2: jó,
1: de már nem voltak maguknál. Tehát azt mondták, hogy ott már elszökött az oxigén, tehát már nem volt senki magánál. Hmm. Nagyon durva. De igaz, tehát a Challenger valójában nem robbant föl.
2: Én mégsem megyek sehova.
1: Nagyon helyes.
2: Tudni is visznek valami raktérbe az űrhajón, akkor sem. Nem.
1: Nem, nem. Na figyeljetek, a világ legdrágább aszteroidáját a Föld leggazdagabb embere birtokolja. Ez igaz vagy hamis?
2: Ezt el tudom képzelni, igaz.
1: Szerencsére nem, ez hamis. Tudod miért?
2: Tessék.
1: Mert a világ legdrágább aszteroidája megfizethetetlen.
2: Lölőnek is.
1: Lölőnek is. A Davida nevű aszteroida jelenleg a legdrágább ismert kisbolygó, melynek becsült értéke körülbelül 26,99 kvintillió USA dollár. Ez a világ GDP-jének 257-szerese. A világ GDP-jének 257-szerese.
2: Ki állapította meg ezt a fölfoghatatlan árat?
1: A gazdasági tényezők, mert hogy a Davida a kisbolygó öv egyik legnagyobb aszteroidája, átmérője körülbelül 326 ezer kilométer. Ez a szénben gazdag kondrit típusú aszteroida számos értékes anyagot tartalmaz, többek között vizet, nikkelt, vasat, kobaltot, nitrogént, ammóniát és hidrogént. Ez egy igazi, hát mondhatjuk ipari multibár, csak ugye tudni kéne az űrben bányászni. És erről beszéltem neked, hogy ezért lesz nagyon fontos a holdbázis, és ezért fog elkészülni, mert hogy most gondolj bele, hogy az az ország, ami el fog tudni kezdeni egy ilyen aszteroidán bányászni...
2: Nyissunk ki kőfejtést a holdon.
1: Nagyon jó. Kicsit nagyobb, nagyobb befektetés kéne hozzá, mint amit mi elő tudunk teremteni, de szponzorokat keresünk. Na figyeljetek, drága hallgatók, már csak két állításom van. Kozmikus légzsákkal akarják megvédeni a Földet a napviharoktól. Igaz vagy hamis?
2: Miért lesznek?
1: Hát már most is vannak napviharok. Túlfeszültséget okoz a hálózatokban.
2: Aha. Lehet, hogy meg akarják védeni, de hogy kozmikus légzsággal nem tudják, szerintem nem igaz.
1: Kicsiben gondolkozol, Vili, és rossz a válaszod, mert a hír igaz, vagy az állítás igaz. Hiszitek vagy sem, egy kutatócsoport most azon dolgozik, hogy speciális műholdakból nagy mennyiségű anyagot, például báriumot, lítiumot és nátrium gázt juttatnak az űrbe, amelyet a napsugárzás plazmává alakít, az így létrejövő felhő kozmikus légzsákként működne, és még a Föld mágneses terének külső régióiban mérsékelné a közeledő napviharok erejét.
2: Na hát, meglepték.
1: Többenet, mi? Na és akkor az utolsó állításom bazizgalmas.
2: Igaz.
1: A Föld leghidegebb pontja hidegebb, mint az űr.
2: Ne, ez hamis. Hát az űr a leghidegebb, nem igaz.
1: Nagyon ügyes vagy, Vili. Eltaláltad, mert hogy az állítás hamis. Bár megdöbbentő, hogy a Földön a kelet-antarktiszi jégtakaró egyik magaslatán, a Dom Fujin és a Dom Ei régióban a műholdas mérések szerint a hőmérséklet elérte a -93-94 Celsius fokot.
2: De az űrben hidegebb.
1: Ezzel szemben az űrben -270 Celsius fok van általánosságban.
2: Hát háromszoros a durva.
1: Azért milyen durva ez is, hogy a Földön is van olyan hely, ahol -92 fok van. Mi van?
2: Hát ott nehezebb egy pisit össze.
1: Hát és nem, hogy egy pisit nem tudsz, figyelj, ott kilépsz, akkor ott megfagy benned minden folyadék, ami van. Nem, hogy a pisit. Na gyerekek, akkor az űrpisivel búcsúzunk. Köszönjük a figyelmeteket. Szerintem izgalmas és jó kis kvíz volt ez. Örülünk, hogy részt vettetek benne. Reméljük, hogy sok mindent eltaláltatok, vagy ha nem, akkor mostantól tudjátok, hogy ha málnát esztek, az egy UFO. A málna egy UFO. Na gyerekek, újdonságunkkal, harmadik újdonságukkal búcsúzunk, ugyanis képzeljétek el, hogy Teddy Swims saját magát lökte le a dobogó első fokáról, megjelentetett egy új dalt, ami nagyon nagy sikerrel fut nemzetközileg, Break Up in Reverse, ez a dal címe, egy lassabb, melankolikusabb dal, úgyhogy ezzel nyugtatjuk le a kedélyeket, és bízunk abban, hogy találkozunk jövő héten is.
2: Szia, Miki!
1: Szia, Vili! Sziasztok, drága sziasztok. Hallgatók! A végtelenbe, és tovább!
0: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Reklám.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil Tánc Show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az új elektromos midi buszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek, a jövőben a Búzavirág, a Zaranyi és a Kinizsi lakótelepre a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a kétéltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Szükség esetén kézbeavatkozni a kormány az üzemanyagárak alakulásában, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a benzin és a gázolaj átlagára jelenleg csak 1-2 forinttal tér el a korábbi védett ártól. Magyar Péter azt is mondta, hogy a szomszédos országokhoz képest sokkal alacsonyabbak itthon az üzemanyagárak, és ha emiatt benzinturizmus alakulna ki, akkor fellépnének ellene, nehogy ellátási problémák legyenek. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat. Szinte minden vizsgált élelmiszer áruházban szabályosan tüntették fel az akciós árakat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során 300 termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az üzletek az akciós ár mellett feltüntetik-e az akció előtti 30 nap legalacsonyabb árát is.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is sok lesz felettünk a felhő, és később is előfordulhat még kisebb esőzápor. A hőmérséklet késő délután 25 fok környékén alakul, este pedig 20 fok lesz. Holnaptól stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombattól pedig visszatér a kánikula.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Mennyivel okosabbak lettünk, ugye? Hogy az elmúlt órát Mikivel és Malival tölthettük, és a kvízzel egy kicsit a saját buksinkat is megdolgoztattuk. Na most akkor lazulunk a folytatásban, mégpedig Dessel és Young Fly-jal, a Kis Kece című friss daluk szól, és itt van Dave Dugetta, Emmer és Koi Liré közösen. Ez a Baby Don't Hurt Me, rádiózzatok velünk.

Whitney Houston klasszikusát vettük elő nektek, ez a rádió most High Will I Know címmel 1985-ből énekelt. Ugyan a napokban nem volt igazi strandidő, nyári nagy meleg, de lesz a hétvégén is, és jövő hétren visszatér a kánikula, sőt, augusztus elején is ez vár ránk, a hosszú távú előrejelzések szerint 35-36-37 fokok tartósan, úgyhogy még bőven lesz rá alkalmunk, hogy áztassuk magunkat különleges események kapcsán is, hiszen ezen a héten rendezik meg a Strandok éjszakáit. Országszerte zajlik az esemény, ebből az alkalomból pedig számos fürdő különféle programokkal, sztárfellépőkkel is meghosszabbított nyitvatartással készül július 25-ére. Persze a hosszabb nyitvatartás mindenhol mást jelent. Néhol csak néhány órával maradnak tovább nyitva, máshol újra nyitnak este 7-8 óra körül, és van, ahol hajnalig várják a fürdőzőket. Hozzánk legközelebb a zalakarosi fürdőben lesz ilyen buli, beltéri és kültéri élményfürdő medencéi mind várják a vendégeket, és még az éjszakai órákban is lesznek fellépők, DJ-k, hajnali 2-ig lehet így múlatni az időt. Persze sok helyütt még az országban, úgyhogy érdemes körülnéznetek, hogy esetleg egy kiruccanás alkalmával, amit a hétvégére terveztek, vagy a szabadságotok idejalt a közelben nem lesz egy olyan strandfürdő, ahol a Strandok éjszakájának apropóján hajnalig lehet fürdőzni. Éjjel-nappal lehet hallgatni nálunk a legnagyszerűbb dalokat, így Hertz is Purple Disco közösét, a Wonderful Life címűt, majd Alice Merton, Runaway Girl.

0: Podcast. Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A mai Kapospontban arról számolunk be, hogy magánszemélyek, cégek és oktatási intézmények is neveztek az idei Virágos Kaposvár versenyre. Az ítészek a héten járták végig a helyszíneket. 80 éves lesz idén Kaposvár legnépszerűbb kórusvezetője. Kerekesné Pitel Annát a Kossuth téren köszöntötték tanítványai, tisztelői. És több mint 40 balatoni fürdőhelyet minősítettek az idei Kék Hullám zászló versenyen. A legjobbak között somogyi strandok is vannak. Mutatunk belőlük párat ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Ciszkalomszkottal készült Where Are You Now című dala szólt a Rádió Moston, és lesz nekünk nem sokára még egy Beyoncénk is, Tate McRae-nk és Robin Schulzunk a legfrissebb hírekig, na meg az Ariánk, aki ezen a nyáron igen aktív, és volt, meg lesz is több koncertje, például majd szeptemberben is, a Budapest Parkban szeptember 19-én egy napra tervezték, de aztán mivel pikpak elfogytak a jegyek, ezért lesz egy második koncert is a Budapest Parkban ősszel. Hogy lesz-e ott Mariana Árok? Azt előre nem tudhatjuk, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hát hallgassátok meg élőben a srácot. És továbbra is élvezzétek nálunk a legnagyobb slágereket. Én elbúcsúzom, de csak holnap reggelig, rendhagyó módon a péntek délelőttöt együtt tölthetjük majd. Györfi Bettát hallottátok. Csodaszép délutánt, minden jót!

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
5: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
6: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
7: Ez a Buona Vita.
8: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Lezárják holnap a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését, permeteszik a fákat esténként a városban. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézi irányítással segítik. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre sem. Az autósokat viszont arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több tízezer vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Véradásra buzdítja az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a véradók száma, ami a nyári szabadságolások időszakában minden évben komoly kihívást jelent. Emiatt veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy aki teheti, a következő napokban adjon vért. Szeptember végével megszűnik a kutyástrand Keszthelyen. A Zala megyei város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyástrand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz.
2: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében már általában tiszta lesz az ég. Estére 20 fokig csökken le a levegő hőmérséklete, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnaptól stabilabb lesz a légkör, egyre több lesz a napsütés, szombaton visszatér a kánikula, de vasárnap ismét előfordulhatnak záporok.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges tápláléki kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk, a hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit az vagyok, mint
1: egyébként az vagy.
2: Kétajtos Gardrop szekere.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrop Vilmos. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. július 23-a csütörtök, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Buszmegállókat alakítottak ki lakótelepeken. Kaposvár több város részében új buszmegállókat alakítottak ki az új elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Nyár utcába, illetve a Búzavirág és a Zaranyi lakótelepre, valamint a Béke utcában a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyi járatos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni. Ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Ismét lezárják a kereszteződést a Német István fasor végén. Az új gázvezetékek lefektetése után leaszfaltoznák az utat a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében pénteken, ezért lezárják a két utca találkozását. Az aszfaltozási munkák miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd behajtani a Német István fasorról a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézi irányítással segítik. Permetezik a fákat a következő napokban. Mától egészen jövő szerdáig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Egy hét múlva lesz a hőlégballonbajnokság. Jövő héten lesz a hőlégballonbajnokság Kaposváron. A harmadik Ripper-Rónai kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Maradnak a fák és a lombkoronájuk is. Nem kopasztják meg teljesen a fákat a Kisfaludi utcában, ezzel kapcsolatban nyugtatta meg a környéken élőket Kárpáti Tímea. Az alpolgármester azt írta a közösségi oldalán, hogy ezúttal nem a korábbi nagy vízhangot kiváltó fakivágás ismétlődik meg az utcában, csupán a buszközlekedést akadályozó belógó ágakat vágták vissza. Hozzátette, hogy a fák a helyükön maradnak, a munkák pedig a biztonságos közlekedést szolgálják. Meglógtak a jószágok. Szökött szarvasmarhák felkutatásában nyújtott segítséget a Kötél Speciális Mentőegyesület még a hétvégén Mernyinél. A mentőszervezet tagjai drónnal szálltak fel, hogy megkeressék a fiatal jószágokat, amik kitörtek a karámból és az erdőbe menekültek. A drón segítségével sikerült meghatározni az állatok tartózkodási helyét és így befogni őket. Tanulmányi versenyen remekelt a Táncsicsos diák. Bronzérmet szerzett a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákja Szabó Dorottya. A Litvániában rendezett világversenyen 78 ország legtehetségesebb középiskolásai vehettek részt. A magyar csapat egy arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a diákolimpiát. Hazánk ezzel holt versenyben a legeredményesebb európai csapat lett. Két éltű repülő landolt a Balatonon. Szerdán a vízirendőrök a Balatonon hidroplánt ellenőriztek, miután a két éltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vizen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Elsőfokú viharjelzésben részegen akarta átúszni a Balatont. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan elsőfokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedd este. A budapesti férfi Balatonlelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. A Balatonnál lesz a világ 3. köztéri Freddie Mercury szobra. Balaton szemesen avatják fel szombaton Freddie Mercury 1. magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zene Pavilonnál leplezik le. A rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freestone lesz. A szervezők szerint ez lesz a világ 3. köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balaton szemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Most sem lesz Balaton átúszás. Másodjára is elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat lett. Az 5,2 kilométeres távot idén is Réh Fülöp és Balatonboglár között kell megtenni. Hal telepítés a Balatonnál. Több mint 2 tonna pontyot telepítettek a Balatonba. A Halgazdálkodási Társaság a nyári aszály miatt ezúttal a tó 2 befolyó csatornájába engedett csaknem 2200 kg fogható méretű pontyot. A szakemberek szerint a mélyebb vízfolyások ilyenkor kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak, és a horgászok számára is könnyebben elérhetők. A haltelepítés pénteken a balatoni kikötőkben folytatódik. A krónika végén pedig sporthírek. Rajtol az NB3-as foci bajnokság. A kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata szombaton kezdi az NB3-as bajnokságot. Az együttes a 2026-2027-es idényben is a délnyugati csoportban szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Újabb KKK játékos került a bajnok csapathoz. Elvitte a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát a bajnoki címvédő Falkó Szombathely. A Vasi kosárlabda csapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt 2 szezonban a KKK-ban szerepelt, amely a legutóbbi szezonban bajnoki bronzéremmel zárt. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot is.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pinteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézi irányítással segíti. Jövő héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple Ronai Kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkedhetnek magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedden este. A budapesti férfi Balaton lelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. Szükség esetén kész beavatkozni a kormány az üzemanyagárak alakulásában, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a benzin és a gázolaj átlagára jelenleg csak 1-2 forinttal tér el a korábbi védett ártól. Magyar Péter azt is mondta, hogy a szomszédos országokhoz képest sokkal alacsonyabbak itthon az üzemanyagárak, és ha emiatt benzinturizmus alakulna ki, akkor fellépnének ellene, nehogy ellátási problémák legyenek. Véradásra buzdítja az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a véradók száma, ami a nyári szabadságolások időszakában minden évben komoly kihívást jelent. Emiatt veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy aki teheti, a következő napokban adjon vért. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég, 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Buzavirág és a Zaranyi lakótelepen, a Nyár utcában és a Béke utcában a NAV-nál is megállnak majd. Ezekre a helyekre korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik majd. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Jövő szerdán szinte egész napra lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét a gázvezeték felújítások miatt. Az E.ON aznap helyezi üzembe az új vezetékeket, ezért reggel 7 és várhatóan este 6 óra között nem lehet majd közlekedni a Zárda utca és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz, egyebek mellett a Bajcsy-Zsilinszky, a Kossuth-Lajos, a Ripper-Rónai, a Somsics-Pál, a Zárda, a József Attila és a Petőfi Sándor utca egyes szakaszai. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több tízezer vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Elutasította a központi nyomozó főügyészség az újdörögdi kézigránát baleset sértetjének panaszát. A hatóság fenntartotta a nyomozást megszüntető döntést, mert továbbra sem lát olyan személyt, akivel szemben megállapítható lenne bűncselekmény gyanúja. A baleset tavaly márciusban történt egy önkéntes honvédelmi kiképzésen, ahol egy 29 éves kormánytisztviselő kezében felrobbant egy éles kézigránát. A nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Az ügyészség ugyanakkor több hiányosságot is feltárt a kiképzés szabályaiban, ezért ezek megszüntetésére javaslatot tett a honvéd vezérkar felé.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég, 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a zápor-zivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem túl

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Akinek

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Buszmegállókat alakítottak ki lakótelepeken. Kaposvár több város részében új buszmegállókat alakítottak ki az új elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Nyár utcába, illetve a Búzavireg és a Zaranyi lakótelepre, valamint a Béke utcában a NAV-hoz is közlekednek majd, ahová korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik még. Közben készül az új helyi járatos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni. Ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Ismét lezárják a kereszteződést a Németh István fasor végén. Az új gázvezetékek lefektetése után leaszfaltoznák az utat a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében pénteken, ezért lezárják a két utca találkozását. Az aszfaltozási munkák miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd behajtani a Németh István fasorról a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézi irányítással segítik. Permetezik a fákat a következő napokban. Mától egészen jövő szerdáig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre. Az autósokat arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Két éltű repülő landolt a Balatonon. Szerdán a vízirendőrök a Balatonon hidroplánt ellenőriztek, miután a két éltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vizen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Most sem lesz Balaton áthúszás. Másodjára is elhalasztották a Balaton áthúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat lett. Az 5,2 kilométeres távot idén is Révfülöp és Balatonboglár között kell megtenni. Egy hét múlva lesz a hőlégballonbajnokság. Jövő héten lesz a hőlégballonbajnokság Kaposváron. A harmadik Répőrónai kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkednek a magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Haltelepítés a Balatonnál. Több mint 2 tonna pontyot telepítettek a Balatonba. A Halgazdálkodási Társaság a nyári aszály miatt ezúttal a tó két befolyó csatornájába engedett csaknem 2200 kg fogható méretű pontyot. A szakemberek szerint a mélyebb vízfolyások ilyenkor kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak, és a horgászok számára is könnyebben elérhetők. A haltelepítés pénteken a balatoni kikötőkben folytatódik. Maradnak a fák és a lombkoronájuk is. Nem kopasztják meg teljesen a fákat a Kisfaludi utcában, ezzel kapcsolatban nyugtatta meg a környéken élőket Kárpáti Tímea. Az alpolgármester azt írta a közösségi oldalán, hogy ezúttal nem a korábbi nagy vízhangot kiváltó fakivágás ismétlődik meg az utcában, csupán a buszközlekedést akadályozó belógó ágakat vágták vissza. Hozzátette, hogy a fák a helyükön maradnak, a munkák pedig a biztonságos közlekedést szolgálják. Tanulmányi versenyen remekelt a Táncsicsos diák. Bronzérmet szerzett a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián a kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákja Szabó Dorottya. A Litvániában rendezett világversenyen 78 ország legtehetségesebb középiskolásai vehettek részt. A magyar csapat 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a diákolimpiát. Hazánk ezzel holt versenyben a legeredményesebb európai csapat lett. Elsőfokú viharjelzésben részegen akarta átúszni a Balatont. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedd este. A budapesti férfi Balaton lelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. A Balatonnál lesz a világ 3. köztéri Freddie Mercury szobra. Balaton szemesen avatják fel szombaton Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zene Pavilonnál leplezik le. A rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freestone lesz. A szervezők szerint ez lesz a világ 3. köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Újabb KKK játékos került a bajnok csapathoz. Elvitte a Kométa KVG kaposvári KK egyik legjobb játékosát a bajnoki címvédő Falkó Szombathely. A Vasi kosárlabda csapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt 2 szezonban a KKK-ban szerepelt, amely a legutóbbi szezonban bajnoki bronzéremmel zárt. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot is. Rajtol az NB3-as foci bajnokság. A kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata szombaton kezdi az NB3-as bajnokságot. Az együttes a 2026-2027-es idényben is a délnyugati csoportban szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég, 20 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a zápor, zivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre sem. Az autósokat viszont arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a kétéltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A vasi kosárcsapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt két szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Szeptember végével megszűnik a kutyás strand Keszt helyen. A Zala-megyei Város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyás strand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz. Szinte minden vizsgált élelmiszer áruházban szabályosan tüntették fel az akciós árakat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során 300 termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az üzletek az akciós ár mellett feltüntetik-e az akció előtti 30 nap legalacsonyabb árát is. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet adatai szerint a nyári növények fő termőterületein még rosszabb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. A legsúlyosabb állapot az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben alakult ki, míg megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és néhány észak-keleti területen maradt fenn.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség, és növekszik az áporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Szekeres Adrien vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Mostot, ne csak most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple Ronai Kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkedhetnek magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedden este. A budapesti férfi Balaton lelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. A BYD Szegedi beruházásával kapcsolatban fogalmazott meg bírálatot Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a BYD és alvállalkozói csaknem annyi harmadik országbeli munkavállalóra kértek és kaptak munkavállalási engedélyt, mint ahány új álláshelyet korábban bejelentettek. Az államtitkár szerint ez azt mutatja, hogy a beruházásnál jelentős számban számolnak külföldi munkaerővel. Az iskola kezdési támogatásra jogosultak körének bővítését kéri a kormánytól a Fidesz frakció. A közlemény szerint a kedden elfogadott szabályok túl sok rászoruló családot zárnak ki a támogatásból. Példaként azt említették, hogy szerintük egy 2 gyermekes, minimálbérből élő család eleshet a támogatástól, miközben egy magas jövedelmű gyermekét egyedül nevelő szülő jogosult lehet rá. A parlament által elfogadott törvény alapján a támogatás összege 100 000 forint, amelyet 2 részletben fizetnek ki az arra jogosult családoknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohi és Ádám Trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió most.
1: De most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, Éliás Gyula vagyok, énekes, zeneszerző, és küldöm mindenkinek szeretettel a következő dalomat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézirányítással segíti. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Buzavirág és a Zaranyi lakótelepen, a Nyár utcában és a Béke utcában a NAV-nál is megállnak majd. Ezekre a helyekre korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik majd. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni. Ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több tízezer vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Szükség esetén kész beavatkozni a kormány az üzemanyagárak alakulásában. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a benzin és a gázolaj átlagára jelenleg csak 1-2 forinttal tér el a korábbi védett ártól. Magyar Péter azt is mondta, hogy a szomszédos országokhoz képest sokkal alacsonyabbak itthon az üzemanyagárak, és ha emiatt benzinturizmus alakulna ki, akkor fellépnének ellene, nehogy ellátási problémák legyenek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől egészen jövő szerdáig. Na, a városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre sem. Az autósokat viszont arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A Vasi Kosár csapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Trammelt. A 25 éves kosaras az elmúlt két szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Véradásra buzdítja az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a véradók száma, ami a nyári szabadságolások időszakában minden évben komoly kihívást jelent. Emiatt veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy aki teheti, a következő napokban adjon vért. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Dorogi Peti vagyok, az Indintorna Illegálból. Hallgassátok a Rádió

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú, Sauli,